0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
4: Klasné radio. Vdorohu.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Ва, Иодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 8-án, csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: 8 év után először érkezett Kijevbe a NATO katonai bizottsága. A 32 tagállam képviselői a front helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról egyeztetnek. Erről a NATO katonai bizottságának elnöke Kavo Dragone admirális számolt be videóüzenetében, írja az RBK Ukrajina. A látogatás egyben folytatása az Észak-Atlanti Tanács júniusi ukrajnai látogatásának. A NATO 32 tagállamának képviselői találkoznak Mihajlo Drapati ukrán szárazföldi erők parancsnokával, valamint ukrán katonákkal. A megbeszélések egyik legfontosabb témája a front helyzet lesz. A delegáció közvetlenül az ukrán katonai vezetéstől szeretne naprakész tájékoztatást kapni a háború alakulásáról. Emellett arról is tárgyalnak, hogy milyen további segítségre van szüksége Ukrajnának, és a NATO milyen további támogatást tud nyújtani az országnak.
4: До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. Представники 32 країн обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на відеозвернення голови військового комітету НАТО адмірала Каво Драгоне. Приїзд військового комітету також став продовженням червневого візиту Північно-Атлантичної ради до України. Під час візиту представники 32 країн НАТО зустрінуться з Михайлом Драпатим та українськими військовими. Однією з головних тем стане ситуація на полі бою. Делегація хоче отримати безпосередньо від українського командування найсвіжішу оцінку перебігу війни. Також представники Альянсу планують обговорити, якої додаткової допомоги потребує Україна та що НАТО ще може зробити для її підтримки.
3: Kárpátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
4: На Закарпатті обговорили умови відновлення руху на пункті пропуску Хижа Тарна-Маре, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату-Маре Чаби Потакі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Бергівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A Rahói járási rendőrség munkatársai felderítettek egy magánházból történt pénzlopást. A rendőrséghez egy rahói lakos fordult, aki bejelentette, hogy eltűnt 100 ezer hrivnya, amely a lányáé volt. A nyomozók megállapították, hogy a bűncselekményhez a sértett 16 éves rostoki településről származó ismerősének is köze van. A fiatalok előzőleg együtt tartózkodtak a házban, majd miután elhagyták az ingatlant, a fiú egyedül visszatért. Megrongálta az ajtót, bejutott a házba, megtalálta a megtakarításokat tartalmazó pénztárcát, majd a pénzzel együtt távozott. A rendőrök felkutatták a fiatalkorú elkövetőt, elfogásakor a teljes összeg egy részét már elköltötte, így a hatóságok 79 ezer hrivnyát foglaltak le tőle, és visszaadták a tulajdonosnak. A nyomozók gyanúsítottként értesítették a fiatalkorút. Az ügyben az előzetes nyomozás továbbra is folyamatban van, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: Співробітники Рахівського районного відділу поліції розкрили крадіжку грошей із приватного будинку. До правоохоронців звернувся житель міста Рахів, який повідомив про зникнення 100 тисяч гривень, що належали його доньці. Оперативники встановили, що до злочину причетний 16-річний товариш потерпілої з села Ростоки. Напередодні вони разом перебували в помешканні, а після того, як залишили будинок, юнак повернувся сам. Він пошкодив двері, проник усередину, знайшов гаманець із заощадженнями та втік із грошима. Правоохоронці розшукали неповнолітнього фігуранта. На момент затримання той встиг витратити частину суми. Відтак поліцейські вилучили в нього 79 тисяч гривень і повернули їх власниці. Слідчі повідомили підлітку про підозру. Досудове розслідування триває, інформує поліція Закарпаття.
3: Kárpátalján folytatódik az úthálózat téli időszakra való felkészítésének ellenőrzése. A Kárpátaljai megyei újjáépítés és infrastruktúra fejlesztési szolgálat ősszel felméri az állami jelentőségű közutak állapotát. Az ellenőrzések 2026. október 30-áig tartanak. A felmérések eredményei alapján meghatározzák a szükséges javítási munkálatok és a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések listáját a rendelkezésre álló finanszírozás figyelembevételével. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyakori balesetek helyszíneire, valamint a balesetveszélyes útszakaszokra. Az ellenőrzések eredményei alapján ezeken a helyeken további, a forgalom biztonságosabbá tételét szolgáló intézkedéseket is meghatároznak, közölte a Kárpátaljai megyei újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
4: На Закарпатті триває перевірка дорожньої інфраструктури перед зимовим періодом. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області проводить осінні комісійні обстеження автомобільних доріг державного значення, які триватимуть до 30 жовтня цього року. За результатами обстежень буде визначено перелік необхідних ремонтних робіт та заходів з усунення виявлених недоліків у межах передбаченого фінансування. Особливу увагу приділяють місцям концентрації ДТП та аварійно-небезпечним ділянкам, де за результатами оглядів визначатимуть додаткові заходи з організації дорожнього руху. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області.
3: 10 millió forintos támogatást kapott a Magyar Református Szeretetszolgálattól az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthona. A támogatást tegnap adták át, és az intézmény működését segíti. A szeretetszolgálat egyébként összesen 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élő gyermekeket és az őket segítő intézményeket. Arról, hogy hogyan működik az Élim, milyen feladatokat látnak el, Cseresznye Albertet, református lelkipásztort, az intézmény vezetőjét hallhatják.
5: 2012. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit az intézmény, és az első évünkön akkor hetente egyszer, kétszer hoztunk be gyermekeket. Az első éven nem igazán volt támogatásunk, amivel heti 5 napban tudtunk volna működni.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Шаланкі грек-католікуш пабгондолатаї кветкезнек.
3: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
4: Abban az időben Jézus egy Naim nevű városba ment. Tanítványai és nagy néptömeg ment vele. Mikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki egy anyának egyetlen fiát. Az anya özvegy volt. A városból sok nép kísérte. Mikor az úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá, ne sírj. Aztán a koporsóhoz lépett, és megérintette. Akik vitték, megálltak, ő így szólt. Ifjú, mondom neked, kelj föl. Erre a halott felült, és beszélni kezdett. Jézus visszaadta őt anyjának, félelem szállta meg mindnyájukat, és áldani kezdték Istent. Nagy próféta támad köztünk. Isten meglátogatta az ő népét. Krisztusban, kedves rádióhallgató testvérek! A mai evangéliumi szakaszban egy megrázó, mégis végtelen reménységgel teli eseménynek vagyunk tanúi. Krisztusurunk Naim városa felé közeledik, és a kapunál egy gyászmenettel találkozik. Egy özvegyasszony kíséri utolsó útjára egyetlen fiát. Ebben a találkozásban két véglet feszül egymásnak. Az élet forrása és a halál könyörtelen valósága. Alexandriai Szent Ciril mély értelműen mutat rá erre a pillanatra, amikor így fogalmaz. Az Úr nem az asszony kérésére sietett oda, hanem az emberi szenvedés iránti mérhetetlen irgalma indította meg. Megelőzi kérésünket, mert ő az, aki előbb szeretett minket. A görögkatolikus egyházunk teológiájának középpontjában áll ez a megelőző isteni kegyelem. Isten nem maradt közömbös a könnyeink iránt. Krisztus a megtestesülésben magára vette minden emberi fájdalmunkat és gyászunkat. A gyászoló anyát látva az Úr szívét mély részvét tölti el, és így szól hozzá, ne sírj. Ez a szó nem egy olcsó vigasztalás, nem a világ mulandó szava. Amikor a Teremtő mondja, hogy ne sírj, azzal megváltoztatja a valóságot. Aranyszájú Szent János így figyelmeztet minket. Amikor Krisztus látod a gyászoló anya mellett, ne a halál győzelmét lásd, hanem a feltámadás előszelét. Krisztus szava parancs a természetnek, amely előzi a kétségbeesés sötétségét. Ezután az Úr odalép a koporsóhoz és megérinti azt. A mózesi törvények szerint, aki halottat vagy koporsót érintett, tisztátalanná vált. De Krisztus nem alávetetje a törvénynek, hanem annak betöltője. Milánói Szent Ambrus gyönyörű magyarázatot ad erre a szentatyai hagyományban. Az élet forrása megérinti a halál hordozóját, és a halál nem beszennyezi őt, hanem a koporsó telik meg élettel. Az isteni érintés szentségi valóság. Krisztus teste az élet hordozója, amely a Szent Eukarisztiában bennünket is megérint és átistenít. Majd elhangzik a fenséges isteni parancs. Ifjú, mondom neked, kelj fel! És a halott felült és beszélni kezdett. Nem varázslat történt, hanem a Teremtő szava hívta vissza a lelket a testbe. Palamas Szent Gergely hangsúlyozza, hogy ez a csoda a mi lelki feltámadásunk képe is. Hányszor fekszik a mi lelkünk is bűneink koporsójában, tehetetlenül, elvágva az isteni élettől. De amikor az egyház szentségeiben meghalljuk Krisztus szavát a bűnbánat által, a lélek újra életre kel, és képessé válik az Isten dicsőítésére. A csoda láttán a tömeget félelem szállta meg, és dicsőítették Istent mondván. Nagy próféta támadt köztünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Damaszkuszi Szent János emlékeztet minket arra, hogy ez a látogatás nem ideiglenes. Isten nem csak meglátogatta a népét, hanem örökre velünk maradt, az ő szent egyházában, a Szent Eukarisztiában. A naimi csoda nem csupán egy múltbéli történet, hanem a mi jelenlegi valóságunk. Minden szent liturgiában a feltámadott Krisztussal találkozunk. Szeretett testvéreim, merítsünk erőt ebből a tanításból, Amikor az élet nehézségei, a veszteségek, vagy a lelki halál állapota borul ránk, ne feledjük, Krisztus ma is Naim kapujában áll, és felénk nyújtja életadó kezét. Engedjük, hogy megérintse szívünket, halljuk meg szavát, és támadjunk fel a bűnből az örök életre, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek dicsőségére, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Шаланкі грекокатолікуш папгондолатаїт халхаттак.
3: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
5: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
3: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
6: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 8-án, csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: 8 év után először érkezett Kijevbe a NATO katonai bizottsága. A 32 tagállam képviselői a front helyzetéről és Ukrajna további támogatásáról egyeztetnek. Erről a NATO katonai bizottságának elnöke Kavo Dragone admirális számolt be videóüzenetében, írja az RBK Ukrajina. A látogatás egyben folytatása az Észak-Atlanti Tanács júniusi ukrajnai látogatásának. A NATO 32 tagállamának képviselői találkoznak Mihajlo Drapati ukrán szárazföldi erők parancsnokával, valamint ukrán katonákkal. A megbeszélések egyik legfontosabb témája a front helyzet lesz. A delegáció közvetlenül az ukrán katonai vezetéstől szeretne naprakész tájékoztatást kapni a háború alakulásáról. Emellett arról is tárgyalnak, hogy milyen további segítségre van szüksége Ukrajnának, és a NATO milyen további támogatást tud nyújtani az országnak.
4: До Києва вперше за 8 років прибув військовий комітет НАТО. Представники 32 країн обговорять ситуацію на фронті та подальшу підтримку. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на відеозвернення голови військового комітету НАТО адмірала Каво Драгоне. Приїзд військового комітету також став продовженням червневого візиту Північно-Атлантичної ради до України. Під час візиту представники 32 країн НАТО зустрінуться з Михайлом Драпатим та українськими військовими. Однією з головних тем стане ситуація на полі бою. Делегація хоче отримати безпосередньо від українського командування найсвіжішу оцінку перебігу війни. Також представники Альянсу планують обговорити, якої додаткової допомоги потребує Україна та що НАТО ще може зробити для її підтримки.
3: Kárpátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszánszi járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
4: Na Zakarpatyi obhovorili umovy відновлення руху на пункті пропуску Жатарна-Маре, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату-Маре Чаби Потокі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Берегівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A Rahói járási rendőrség munkatársai felderítettek egy magánházból történt pénzlopást. A rendőrséghez egy rahói lakos fordult, aki bejelentette, hogy eltűnt 100 ezer hrivnya, amely a lányáé volt. A nyomozók megállapították, hogy a bűncselekményhez a sértett 16 éves rostoki településről származó ismerősének is köze van. A fiatalok előzőleg együtt tartózkodtak a házban, majd miután elhagyták az ingatlant, a fiú egyedül visszatért. Megrongálta az ajtót, bejutott a házba, megtalálta a megtakarításokat tartalmazó pénztárcát, majd a pénzzel együtt távozott. A rendőrök felkutatták a fiatalkorú elkövetőt, elfogásakor a teljes összeg egy részét már elköltötte, így a hatóságok 79 ezer hrivnyát foglaltak le tőle, és visszaadták a tulajdonosnak. A nyomozók gyanúsítottként értesítették a fiatalkorút. Az ügyben az előzetes nyomozás továbbra is folyamatban van, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: Співробітники Рахівського районного відділу поліції розкрили крадіжку грошей із приватного будинку. До правоохоронців звернувся житель міста Рахів, який повідомив про зникнення 100 тисяч гривень, що належали його доньці. Оперативники встановили, що до злочину причетний 16-річний товариш потерпілої із села Ростоки. Напередодні вони разом перебували в помешканні, а після того, як залишили будинок, юнак повернувся сам. Він пошкодив двері, проник усередину, знайшов гаманець із заощадженнями та втік із грошима. Правоохоронці розшукали неповнолітнього фігуранта. На момент затримання той встиг витратити частину суми. Відтак поліцейські вилучили в нього 79 тисяч гривень і повернули їх власниці. Слідчі повідомили підлітку про підозру. Досудове розслідування триває, інформує поліція Закарпаття.
3: Kárpátalján folytatódik az úthálózat téli időszakra való felkészítésének ellenőrzése. A Kárpátaljai megyei újjáépítés és infrastruktúra fejlesztési szolgálat ősszel felméri az állami jelentőségű közutak állapotát. Az ellenőrzések 2026. október 30-áig tartanak. A felmérések eredményei alapján meghatározzák a szükséges javítási munkálatok és a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések listáját a rendelkezésre álló finanszírozás figyelembevételével. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyakori balesetek helyszíneire, valamint a balesetveszélyes útszakaszokra. Az ellenőrzések eredményei alapján ezeken a helyeken további, a forgalom biztonságosabbá tételét szolgáló intézkedéseket is meghatároznak, közölte a Kárpátaljai megyei újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
4: На Закарпатті триває перевірка дорожньої інфраструктури перед зимовим періодом. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, köszönjük te néked, hogy ma is hozzád jöhetünk, eléd borulhatunk, azzal a bizonyossággal, hogy nem hiába való a mindennapi életünk. És tudjuk, hogy az akkor válik nem hiába valóvá, hogyha rád tekintünk, a te akaratodat keressük, követjük. És oly nagy szükségünk van arra, Urunk, hogy te tanácsolj bennünket, te határozd meg szándékainkat, gondolatainkat, döntéseinket. Urunk, ezért jövünk ma reggel is, hogy a te szavaddal így formálj, tisztogass, és tanácsolj.

0: Engedd, hogy valóban ne legyen hiába való ez a mai nap is, hanem legyen a te dicsőségedre, hadd ragyogjék fel benne a Krisztus. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom, János apostolnak első leveléből a harmadik rész, harmadik versétől a hatodik versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. A megnevezett ige szakasz így szól: és akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai nap ige szakaszunk azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy akinek megvan ez a reménysége. Milyen reménység ez? Láthattuk, a harmadik fejezet azzal kezdődik, hogy az ember figyelmét ráirányítja Isten igéje az Isten drága ajándékára, amelyet eltérő módon úgy fogalmaz meg, hogy az Isten hatalmas ajándéka az, hogy Isten fiainak neveztetünk. Tehát maga a meghatározás, hogy az Isten hogy tekint ránk. És ez azért nagyon érdekes, hogy az ember ízlelgeti a szívében, forgatja, mert Isten fiává lenni nagyon sok mindent magába foglal. Ha Isten fiává lettem, akkor ez azt jelenti, hogy hozzátartozom, sőt, Jézus szavait felelevenítve azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek a ti számotokra. Megmondanám, ha nem lenne elég hely. Ahova én megyek, oda jöttök ti is. Azaz, amikor Isten fiai meghatározást fedezzük fel magunkra nézve, akkor annak a reménysége elevenedik meg a szívünkben, hogy elválasztva ettől a világtól, vezet bennünket a mennyei dicsőségbe. Ugye a tegnapi ige szakaszunk azzal fejeződött, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Tehát az örök életről, a mennyei dicsőségről beszél. Azaz, egy jelen pillanat, egy földi lét, amikor megértjük, elismerjük, elfogadjuk ezt a csodálatos ajándékát az Istennek, hogy fiává fogadott, ennek tulajdonképpen a következménye az, hogy a mennyei dicsőségbe hívott be bennünket. Tehát így helyeződik az emberi lét, az élet közegem, a mindennapom az örök élet távlatába. És ez nagyon fontos, mert újra és újra arra kell rácsodálkozni, hogy mindez Istennek az ajándéka. Hogy mennyire nem azon múlott mindez, hogy én ki vagyok, ki voltam, és hogy kivé leszek. Hanem egyetlen egy dolgom múlik, az, hogy ez az érthetetlen kegyelem, miszerint az Isten egyszer csak az emberi létünkbe megismerteti magát, kijelenti magát. Ábrahám példája tökéletes erre, tökéletesen mutatja be azt, hogy nem volt különb az akkor érő emberektől, sőt, más helyen bizonyságot tesz a Szentírás róla Ábrahámmal kapcsolatosan, hogy azért választottalak, mert a legkisebb voltál, mert nomád családként abban a nagyvilágban akkor is, tehát egy nem számottevő valaki, de mégis az Isten kegyelme őt szólította meg, és ő reagált erre. Ez egy mindig egy óriási nagy titok, hogy pont te hogy éled át, miért éled át azt, hogy az Isten minden hamisság ellenére, ami ebben a világban megpróbál félrevezetni, ebben mégis meghalod az élő Isten szavát. Ez egy nagy titok. Csak gondolj bele, először, mikor az Isten házába beléptél, miért tetted? Először, amikor Istenről hallottál, és felderengett valami, hogy érezted, hogy valamit mozdulnod kell. Valami nagy titok ez, kedves testvérek. Isten ajándéka. És mint isteni ajándék, tehát elkezd az ember szívében annak a reménye egyre erőteljesebbé válni, hogy mivel nem az én teljesítményemtől függött az, hogy megismerhettem az Istent, akkor mennyivel inkább nem az én teljesítményemtől függ az, hogy az isteni ajándék, hogy fiává lettem, hogy örök életem lett, hogy minden bűnöm megbocsátatott, mennyire nem az én teljesítményemtől függ. Mert az Isten ajándéka mindez. És mint ajándék, ezt meg kell határozza a mindennapi életünket. És a mai nap ige szakaszunknak talán egyik legfontosabb üzenete, hogy a megismert ajándék, az ajándék tartalma, bűneim bocsánata, megváltás, örök élet, ennek a reménysége kell meghatározza a mindennapjaimat. Akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Azaz, hogyha belépett az Isten fia az életembe, az ő személye, jelenléte elkerülhetetlen, hogy ne legyen hatással rám. Elkerülhetetlen, hogy ne érezzem időközönként méltatlannak magamat. Elkerülhetetlen, hogy ne érezzem, hogy úgy, ahogy a mindennapjaimat élem, nincs rendjén. Elkerülhetetlen, hogy ne jöjjön a gondolat, hogy megújulni kellene, hogy másképp kellene, hogy jobban kellene. Ez mind-mind az ő jelenléte. Ez eredményezi, hogy az ő szentsége hatással van rám. Ezért fontos az, hogy akinek megvan ez a reménysége, az Krisztusban kell éljen. És ebben a reménységben ez tulajdonképpen számunkra az a további ajándék, hogy ez a megszentelődés útja, amiben egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. Ez eredményezi, hogy az ő jelenléte hatással van, munkálkodik bennem. És ahogy munkálkodik bennem, ennek következménye az, hogy van egy igényem, egy mindennapi szándékom, hogy letegyem Isten kezébe. Talán mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy bármennyire Istenre figyelünk, és egy nap, ami az átlaghoz képest kicsit jobban sikerült, mégsem eredményezi azt a önelégült állapotot, békességet, hogy jaj, de minden rendben van. Ha egy napot azzal töltenék, hogy egész nap az Isten házába lennék, este még akkor is előjöhetne az a kérdés, hogy Uram, akár csak gondolatban, ott a te házadban, a te jelenlétedben, mennyit vétkeztem. És tudjátok, ez az ő szentségének köszönhető, hogy az ő jelenlétébe érzem újra és újra, hogy miben kell változtatni, hogy éreznem kell, hogy mennyire feltétel és mennyire ez a függőségi viszony, hogy oda tegyem elé újra és újra. A legjobb szándékaimért is úgy adjak hálát, hogy tisztában legyek vele, hogy ha ő nem igazítja ki, akkor még a legjobb szándékom is hiába való dolog. Az, amikor segítek valakinek, egy nemes szándék, nemes tett. De ha nem igazítja ki az Isten, ha az, aki felé ezt teszem, abban a valakiben az Isten nem munkálkodik, akkor ránézve semmit nem jelent szinte. Ebből adódik az, hogy nagyon sokszor ilyen elvárásaink vannak, hogy hát az egyháznak kötelessége, a presbiternek kötelessége. De ha az Isten munkálkodik bennem, aki tárgya vagyok, aki megtapasztalom azt, hogy felém bizonyos szolgálatok vannak, akkor ez hálára indít, és Isten munkálkodva bennem készé tesz arra, hogy elindítsa bennem az Isten felé való erőteljesebb fordulást. Ezért szoktam azt mondani, hogy az egyháznak az igaz ismérve valóban a misszió és a diakónia a szeretett szolgálat, de szeretett szolgálat akkor van létjogosultsága, hogyha abban a segítésben felragyoghat a Krisztus. Egyébként nem más, mint egy szociális osztály, akinek kötelessége, hogy segítsen. De amikor az Isten jelenlétében isteni diakónia, szeretett szolgálat, vagy amiről a Szentírás, akár Jakab levele azt mondja, hogy az igaz Isten tisztelet, meglátogatni az árvákat, özvegyeket, betegeket, nem magán az odamenésen van a hangsúly, hanem azzal, hogy oda megyek, Isten tisztelem, Istent viszem oda, az ő bizonyságát viszem oda ezekbe az emberi kapcsolatokba, ahol szükségek vannak. Tehát ez a reménység az, ami késztet nap mint nap az életemet oda tenni Isten kezébe. És kezden úgy a napot, hogy bocsáss meg, Uram! Bocsáss meg bűneimet, esetlenségemet, nyomorúságomat, és újíts meg ma reggel is. Valaki bűncselekszik, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Itt egy ilyen logikai következtetés van, hogy tulajdonképpen a bűncselekvése az automatikusan, mióta Isten kijelentette a törvényt, és csak maradjunk a 10 parancsolatnál, innentől kezdve szinte minden lélegzetvételünk, ha előttünk van a törvény, a 10 parancsolat, innentől kezdve törvénytelenséget teszünk. Ezzel szembesít tulajdonképpen a törvény, hogy az, ahogyan, amint én élek és cselekszem, lehetetlen, hogy ne vétkezzem. Tehát megszegem szinte mindenben a törvényt. Persze nem olyan értelemben, ahogy ezt napjainkban értjük, hogy megmagyarázzuk, élét vesszük. Ma már nem a paráznaság a kérdés, a megcsalás a kérdés, hanem az, hogy tompítva nem vakságot fogadtam én. És még sok-sok ilyen árnyalata van, amivel tompítottuk azt, hogy az Isten igéje azzal szembesít, hogy már a gondolat is törvényszegés. Mert Isten nem erre alkotott meg, nem ezért ajándékozott meg élettel, nem ezért ajándékozott meg emberi kapcsolattal, nem ezért adott egy életteret, hanem azért, hogy vele jelenlétébe az ő dicsőségére éljek. Na hát, ami nem az ő dicsőségére van, az minden bűn. Ami nem az ő dicsőségére van. És azzal folytatja, hogy valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Tehát először azt mondja, hogy megajándékozott Isten azzal a csodálatos ajándékkal, hogy fiainak neveztetünk. Mint fiai, ennek az ajándéknak a tartalma az, hogy a mennyei dicsőségbe is behívott. Hogy az ő jelenlétében lehetünk, a megszentelődés útján folyamatosan az ő jelenlétében lehetünk. És amikor erre úgy rádöbben az ember, hogy én innentől kezdve Isten jelenlétében élek, akkor felmerül annak a kérdése, hogy igen, de mi van a bűnnel? Hát az Isten jelenlétében élek, akkor hogy lehet, hogy vétkezem? És akkor vezeti le logikusan, és azt mondja, hogy igen, igazad van, amikor felteszed ezt a kérdést. Mert nincs olyan lélegzetvételed, amiben ne lenne valamilyen formában bűn. Törvényszegés, ami magával hozza az ítéletet. És amikor ezt láttatja, és az ember ezzel szembesül, akkor azt mondja, de Isten fia bűntelenül, pont azért jött, hogy ezekért a bűnökért eleget tegyen. Az Isten fia pont ezért jött, mert képtelen vagyok arra, hogy bűntelenül lélegezzek. De ő minden bűnömért tökéletesen tett, mert bűntelen volt. És mivel bűntelen volt, ezért megajándékozott a bűnbocsánat kegyelmével. És tudjátok, hogy ő azért jött, hogy a mi bűneinket elvegye. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. És akkor itt fokozódik a helyzet, olyan kemény szavak ezek, hogy aki meglátta őt, aki benne van, az egy sem vétkezik. Aki pedig vétkezik, az nem látta meg őt. És a szavaink, akár ez a fordítás, a károli fordítás, nem is adja meg egyértelműen, hogy mit is jelent. Itt nagyon élesen van előttünk, hogy ha bűnt cselekszem, akkor nem ismerem az Istent. Ha ismerem az Istent, akkor nem cselekedhetem bűnt. Tehát ez az értelme így. Az eredeti szövegben viszont megértjük a lényegét. Mert hogy ott arról beszél, hogy ha megismertem az Istent, vétkezem, de nem maradhatok benne a bűnbe. Nem maradhatok benne. Ez a kulcs. Vétkezek, de nem maradhatok benne. És tudjátok, itt van egy bátorítás is ebben, gondolj a saját életedre. Vétkezel? Ameddig a lelkiismeretet szembesít, és ameddig oda kényszerít az Istenhez, ez azt jelenti, hogy az Isten munkálkodik benned, és nem maradsz benne. Akkor van a gond, amikor elnémul, és megmagyarázod, és indoklod, miért teszed, és mennyi indoklásunk van nekünk egy-egy bűnnel kapcsolatosan. Miért lopsz? Hát, ugye tudjuk azt, hogy a lopás az bűn, ezért, ha mégis megtörténik valamilyen formában, és itt az élet különböző területe, időlopás például. Miért teszem? Mert nekem senki nem ad. Mert nekem olyan nehéz. Mert másoknak annyival könnyebb, annyival jobb. Mert az Isten jobban szereti. És már is felmentettük magunkat. Mert én milyen családból jövök. Mert én mit élhettem át mindez idáig. És ott vannak a felmentések, az indoklások. De az Isten jelenlétében, tudjátok, ezek azért úgy helyre kerülnek, mert nem tud engem felmenteni az, hogy milyen családba születtem. Mert az Isteni jelenlétében megelevenednek azok az Isteni kijelentések, miszerint megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedik ziglen. Ez igaz. Milyen családba születtem? Tehát azért, amilyen helyzetben vagyok, ez Isten büntetése, ő miattuk rajtam. Csak hogy van folytatás. De irgalmasságot cselekszem azokkal ezeriziglen, akik engem szeretnek. Az automatikus következmény, hogy az Isten büntetése van rajtam, és azért vagyok olyan állapotban. De én vagyok az, akinél ott a labda, akinél ott a lehetőség, ott a döntés, és azt mondani, hogy nem akarom tovább ezt, nem akarok azon az úton menni, amelyet Isten ítélete határozott meg őseim útján, hanem én az Istenhez ragaszkodom, ő bele kapaszkodom, és minden megváltozhat, mert irgalmasságot cselekszik az Isten ezeriziglen, ha az ő szeretetébe belekapaszkodok. Mit mond a mai napig, vagy ez a harmadik résznek a kezdete? Azt mondja, lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Tehát mered azt mondani, hogy nincs lehetőséged újat kezdeni, megváltoztatni, és a múltat teljesen elengedni? Amikor Isten arról beszél, hogy az ő szeretetét adta, nem abból indult ki, hogy milyenek voltak az őseid, nem abból indult ki, hogy mennyire igazoltad mindez ideig magadat, hanem azt mondja, hogy megajándékozlak az én szeretetemmel, annak ellenére, hogy aki vagy, kapaszkodj ebbe a szeretetbe. És hogyha belekapaszkodsz, akkor ez a megszentelődés útja, bármennyire is éles a mai napig ez szakasz, hogy aki ő benne marad, ez sem esik bűnbe. Itt arról beszél, hogy egy sem marad benne a bűnben. Ha benne maradunk a bűnben, akkor bizony nincs kiút. Nekem mindig olyan elgondolkodtató az, hogy ha Jézus életét figyeljük, nem mindenki gyógyított meg, nem mindenkit szólított meg. 38 éves beteg ember. Ott a Betesda tavánál voltak még egy páran, több tizen, huszan, harmincan, pont ezt az embert. Vagy amikor az utcán megy, és valakit megszólít, Mátét, akár. Volt más vámszedő is. Ez mindig olyan elgondolkodtató, hogy is van ez. Óriási nagy dolog és óriási nagy titok ez. Vagy ott van a tékozló fiú példája. Tudjátok, ott a moslékos vájónál, amikor eljut odáig, hogy indokolta magát, felmentette magát, saját kezébe vette az útját, és eljut egészen a moslékig, tudjátok, sokan eljutnak idáig. És nem mindenkinek dereng fel az, hogy de én az atyai házhoz tartozom. Van, aki ott fog elpusztulni a moslék mellett. Van, aki fel kell és elindul, és útközben feladja. Azt mondja, hogy nem. És van, aki pedig olyan erős reménységgel azt mondja, de hát én az atyai házhoz tartozom. Persze nem érdemlem már, hogy fiának neveztessem. A béresnek is jobb nála. És elindul és megérkezik. Mindig ez a nagy kérdés, kedves testvérek, hogy a kegyelem, ez a hatalmas szeretet, amivel Isten megajándékozta ezt a teremtett világot, ezen belül az embert, hogy ezzel mi mit kezdünk? Belekapaszkodunk, és engedjük, hogy munkálkodva bennünk szembesítsen fájdalmasan sokszor, hogy az életem egy kudarc, bűnnel terhelt. De szembesítsen azzal is, hogy az Isten fia pont ezért jött, hogy bűneimért szenvedjen, meghaljon, magára vegye, és eltörölje. És munkálja bennem az ő szentségében azt, hogy van bűnbocsánat. Szembesítsen, nincs rendjén, az, amiben vagy időközönként, nincs rendjén, de van kiút. Addig, ameddig Krisztusban vagyunk, mindig azt hirdeti számunkra, hogy van kiút. Hát kapaszkodjunk ebbe a kegyelembe nap, mint nap, kívánom. Amen. Urunk, először is hálás szívvel hadd köszönjük meg azt a mérhetetlen, hatalmas ajándékot, amiben láthatjuk, hogy mindent oda ajándékoztál azoknak, akik benned hisznek. Hogy a fiúval minden a miénk. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy fiaiddá válva megajándékoztál a mindennapi jelenléteddel és az örök élettel. És köszönjük, hogy a te jelenlétedben szüntelen munkálkodsz, és emlékeztetsz, és figyelmeztetsz. Újra és újra bűnbánatra hívsz, és arra indítasz, hogy egyedül csak beléd kapaszkodva lehetünk a te dicsőségedre. Urunk, itt tesszük eléd mindazt, ami egyen-egyenként érít bennünket a mai nap is. Szeretnénk a te dicsőségedre lenni, élni. Így könyörgünk, Urunk, minden nyomorúságért, betegségért, fájdalomért, kísértésért, hogy mindezekben hadd lássunk magunk előtt, és hadd kapaszkodjunk te beléd. Így hozunk különösképpen is eléd egy asszony testvérünket, aki súlyosan megsérült. Kérünk téged, hogy könyörülj rajta, könyörülj családján, hogy ezekben a nehéz pillanatokban is te légy az egyedüli reménység, mert te nem csak a jó pillanatokban vagy jelen, hanem a nehéz helyzetekben is. És a te jelenléted mindenre elégséges. Gyógyulásra, békességre. Kérünk, engedd ezt a családnak megtapasztalni, megélni. És így kérünk mindannyiunkért, Urunk, minden gyászolóért, minden fájdalmat hordozóért. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
1: 2026. október 8-a, 10 után 16 perccel. Derűszi napot kívánom mindenkinek, ez a különkedés, csütörtök adása. Sziasztok, sziasztok! Szia István!
2: Üdvözlök én is mindenkit az évnek a 281. napján, és ebből az évből még 86 nap maradt hátra. Szerintem ez...
1: A javapacallak?
2: Hát egyébként igen, hát meglátjuk majd, hogy az időjárás mennyire lesz majd kedvező. Azt mondják, hogy a mai nap még közel nyarat tudunk majd számolni. Hát a holnap reggeli derű és napfény, legalábbis a mostani időjárás előre jelzés szerint az majd várat magára. Esőre fogunk ébredni, legalábbis nagyon úgy néz majd ki. Nem, nem. Jó, ez holnap számon kérhető.
1: Igen,
2: vagyok.
1: Én ezt holnap.
2: De én is akkor számon kérek mások.
1: Igen, újra beszéljük majd ezt a témát, hogy igen. Mert láttunk felhőket, meg látunk ilyen kis vízcseppeket a felhőkön, de szerintem délutánra ez már úgy már csak vasárnapra lesz, mert hogy én már nem igazán tudok hinnenek az eső közelségnek. Már beszélünk
2: róla. Én láttam felhőket radaron.
1: Volt már olyan, aki látott is esőt, meg már hallott is, vagy emlékezett is rá, de hogy valóban esne. Éppen egy kedves stoppost vettem fel tegnap hazafelé, és mondta, hogy olyan jó időnk van, olyan szépen süt a nap, és holnap már jön a rossz idő, az
2: eső. Nem holnap, holnap után.
1: Na, várjál már, ember. Hát 6 hónapja nem esett eső, örüljünk már neki, mert...
2: Kicsit a kutaknak jót fog tenni.
1: Kutaknak. Igazából néztem egy 2024-es szeptember 23-ai fotót a telefonomnak az albumájában, és csodálkoztam, milyen szép zöld volt a kertben minden, a fű, a bokrok, olyan zöld, kontrasztosan zöld.
2: És nem csak a szomszéd kertje, igaz?
1: Igen, és ez a mit kertünk volt, és azon gondolkoztam, hogy hát ez a múlt év, mert idén, ha kinézel a kis udvaratokra, igazából elszáradt tujják, illetve kiszáradt, kiégett.
2: A sárgó már a kukoricaszár helyett, sárgó már itt minden.
1: Minden is sárgó, úgyhogy hihetetlen volt, hát várjuk az esőt. Na de viszont az eső azért jó, hölgyeim és uraim, mert eső után nőnek a gombák.
2: Azt hittem, köpönyeg.
1: Úgyhogy a gombázás témakörét hoznánk elő, mert ugye egy izgalmas hírrel találkoztunk, ahol egy kievi hölgy több mint 300 darab igen értékes gombával tért haza, amelyen a saját korábbi rekordját is megdöntötte. Hát ugye a vargánya az egy nagyon közkedvelt gomba, és ugye én magam, aki régen gombáztam, ide sem jól ismert a gombákat, de én már csak a gombázás élménye maradt nekem. Viszont azért ugye hát a tinóri gomba az nagyjából ismeri, de mi a között különbség a vargánya és a tinóri között, mert izgalmas kapcsolódás van a kettő közt.
2: Igen, mert amikor megnéztük a fényképes beszámolót, erről a riport.
1: Én is láttam már.
2: Így van, tehát hogy vargányát szedett, azt értem, de mit keres itt ez a néhány kosárnyi tinóri, tehát hogy mi a különbség, és hát utána jártunk természetesen, mondjuk azt, hogy a tinóri az egy gyűjtő fogalom, a vargánya ezen belül egy kisebb kategóriát képvisel, bár a drágább kategóriát, tehát mindenképpen az ízletesebb és szedése még inkább alkalmas gomba fajta. Nagyon röviden úgy foglalták össze az internetnek a szakértői, hogy minden vargánya tinóru, de nem minden tinóru vargánya.
1: Na,
2: azt hiszem,
1: ez itt a nagy titok, amit jó megosztani velünk.
2: Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Valami ilyesmi.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy szűkebbet képvisel. Hát 300 darab, illetve hát ezek olyan termetes darabok. Tehát, ahogy mondják, töltött káposztából, vagy gombócból 300 az már mindenképpen számottevő mennyiség. Na, úgy néz ki, hogy ez vargányából.
1: A Dercen és a dobronyi töltött káposzta esetében is.
2: Így van, tehát hogy elindult a hölgy gombázni. Nem tudom, hogy mennyi volt az előtte lévő rekordja, de azt mondja, hogy ez a szezon mindenképpen jó volt, mert hogy a 300 vargánya mellett még két kosárnyi fehér gombát is összegyűjtött. Ha már ott voltunk, és már úgyis kinőtt előttünk, akkor miért ne vigyük. Érdekes, annak is utána jártuk, tehát engem nagyon foglalkoztatott, mert hogy tehát bemensz erdőbe látó gombát, összeszedett, hazavitte. Igen, az a másik, de akkor vigyázz a medvére. Szóval, hogy ugye a horgászatra meg a vadászatra elég komoly szabályok vannak. Tehát, hogy például ez gombagyűjtésnél hogyan lehet realizálni, van-e bármi is. Tehát horgászatnál megveszed a nem tudom, fél életedet, vagy fél házadat érő felszerelést, mert ugye elkezded egy egyszerű kis szalma bottal, aztán a pedző is csak valamilyen parafa valami, és ezt egészen addig lehet felfejleszteni, hogy van saját motorcsónakod.
1: Tehát, igen. És egy jeep, amely ezt elvontatja.
2: így van. Szóval, hogy elég komoly befektetések. Na, ehhez képest a gombázás, hát esetleg el kell menni a helyre, és szerintem ez a hölgy tud valamit, tehát, hogy ez ismeri a fákat, vagy szimbiózisban van, vagy a természettel él együtt, de hogy tudja, hogy hol érdemes keresni, az szinte biztos. Szóval kell a hely, kell kosár, ugye, mert annak a logisztikáját megoldani, hogy visszamegy. Na de hogy mennyit szedhetsz? És ugye az a törvény jelenleg Ukrajnában, ha saját célra veszed, vagyis viszed, vagy szeded.
1: A nagy a család,
2: hát, így van. Tehát, hogy, és szeretik a gyerekek, igaz? Tehát, hogy ilyen szempontból annyit viszel, amennyit szeretnél. Ha viszont értékesíteni szeretnéd, akkor ott már azért vannak megfelelő jogszabályok. Akár adózás is, meg ezekkel a dolgokkal számolni kell. Viszont elég értékes. Itt a kilót nem, a darabszámot tüntette fel, hát bizonyára a gombászok tudnák megmondani, hogy ez kilóban mennyit jelenthet, mert azért a kis piaci ára is, tehát ilyen 250-350 grivnyok környékén mozog, és hát hogyha nagyobb marketekben szeretnénk megvenni, ez akár 500 grivnyát is érhet kilónként, már ha jól vagyunk informálva, nem tudom, hogy a 300 darab az 300 kiló, valószínűleg kevesebb, de jó fogás.
1: Igen, azért utána jártunk, hogy a Kárpátokban mik azok a gombák, amiket érdemes keresgetni. Első körben szeretnénk egyezni, hogy minden szakértő aláírja a különböző záró gondolatként a cikkek végén, hogy azért csak olyan ember menjen gombázni, aki ismeri a gombát, és csak olyan gombát szedjünk le, amelyekben 100%-osan biztosak vagyunk, és még a mesterséges intelligencia által generált információk sem legyenek kielégítő. Ebben a térben, mert nagyon komoly problémák, következmények Abszolút. Lehetnek. Viszont akik ismerik a gombát, hát ugye az aranybányászat az egy ismert dolog, itt a Beregszász vidékén a Kelemen hegy az a hegy, amelyben nagyon sok generáció nőtt fel úgy, hogy mindenképpen elgondolkodott, hogy neki fusson egy ásóval, csákkánnyal, mert ugye a nagy régi kincseknek a tulajdonát, hát ha ott őrzik bent valamelyik
2: állokban.
1: Igen, a szivárvány végén, úgyhogy a Kelemen hegy nálunk egy ilyen hely, de a Kárpátokat, ha így kezdjük el vizsgálni, gombák szempontjából hívhatnánk kész kincses bányának is, mert ugye vannak olyan gombák, amik vannak a Kárpátok lejtőin, és gigantikusan komoly összegeket jelentenek. Ugye ismerjük a világ legdrágább gombafajtát, ez a szarvasgomba, amit ugye szarvasgomba szagló kutyával, vagy éppen különböző vadállatokkal tudják kiszimatolni, mert ez azért ilyen drága, mert nem termeszhető egyébként saját ipari mennyiségben, ezért muszáj rá...
2: Szampiont a saját pincétben is meg tudod oldani.
1: Igen, ezért sokkal olcsóbb az ára, és sokkal nagyobb felhasználása őben, de mondjuk egy szarvas gomba esetén ez nem történhet meg, így aztán muszáj vagyunk a természetes élőhelyén ezt megtenni, és elkezdtünk utána olvasni a meghökkentő, hogy a Kárpát-medencék domboltaiban tölgyeseknek a vonzás körzetében tonna számra illegálisan szedik, mert kiássák a talajból, szedik ki ezeket a szarvasgombákat úgy, hogy vannak olyan regisztrált cégek, akik engedélyt kérnek a felől, hogy valamennyi mennyiséget ezt ipari céllal adózottan kiássák a természetes lelőhelyről. Na de hát ugye, hogy most mennyit vettünk ki, 2 kilót vagy 100 kilót, itt vannak a dolgok. És
2: nehéz után követni.
1: 25-ben volt egy ilyen nagy rajtaütés, ahol a megengedett mennyiségnek a tízszeresét vitték el a Kárpát-medence lejtőjén.
2: Jó termés volt.
1: Bár a romániai oldalon, de akkor is a Kárpát-medencének a hegyén lévő szarvasgomba telepeket szedték széjjel pici apró darabokra, hogy gyakorlatilag a védett fajként lévő természetes hozamát is megkárosítva ezzel. Úgyhogy van ez a szarvasgomba, amit jó megtalálni, mert az értéke elképesztően nagy. Ugye a világ legdrágább gombájai között ugye van olyan fajta, amik mondjuk 1000-3000 euró környékén van kilogram, de van aszályos időszakban sokkal nagyobb összeget is el tudnak ezért kérni, hogyha a termelés nem elég erős, akkor sokkal drágább összeget is kérnek ezért.
2: Így van, és ahogy említetted, tehát az egyik ilyen kritérium, tehát azt, amit nem lehet mesterséges körülmények között, tehát egy egyszerű gombaföldön, a gombafonállal, a spórákkal termeszteni, mint ahogy hát akár interneten is champion előkészített kis zsákocskák vannak, picit meglocsolod, levitted pincébe, és ott terem neked. Még nem próbáltam, de elég jó néz ki, és akkor nem kell szupermarketekbe járni, hanem van saját championod, megfelelő, gondolom, környezetet kell kialakítani, értem ez alatt a páratartalmat. Na de ehhez képest, mondjuk amit említettél, hogy szarvasgomba Európában, kapaszkodjunk meg, ez szerintem még grivnyában is eléggé húzós lenne, tehát mondjuk az a gomba, amiért 10 000 grivnyát adnak kilónként, az elég necces, ott még a darab számra is probléma lehet, csak hogy az a 10 000 ez nem grivnya, hanem dollár, tehát hogy 10 000 dollár per kiló, na, tehát az már húzós, de van ettől drágább, ami elképesztő, tehát a világ legdrágább gombája az 63 000-be kerül,
1: jáj,
2: megint csak nem grivnya dollár. A neve, hát hogyha az eredeti besorolása az a Jársak Gunbu lenne, tehát
1: olyan, ez nem helyi.
2: Nem, ez tibeti. Ez tibeti, nagyon messze
1: magas,
2: van.
1: Messze és magas.
2: Így van, ráadásul, ha magyarra fordítjuk, ő a tibeti hernyógomba. Most ennek az egyik különlegessége az, hogy Himalája és tibeti fensíkon él, de a lepkehernyó parazitája, tehát hogy a hernyóján él, növekszik, tehát annak a rovására nagyon nehéz megtalálni, és hát ezt nem is úgy kifejezetten emberi fogyasztásra, hanem az ottani keleti gyógyászatban kezdik el felhasználni, úgyhogy hát nem tudom, ennek az ampullája ez drága lehet.
1: Én nem tudom, van az emberek egyfajta ilyen vonzódása az állatok és a különböző drágasságok. Ugye a kávé, a kopiluvák esetében, hát nem tudom, miért vonzódunk ehhez, hogy valaminek kell történnie azzal a dologgal, amit mi szeretünk, vagy drágának tartunk. Ugye itt a világ legdrágább macska kávéjának a történet, nem akarom itt a tízórai szendvics macska mellett megosztani a hallgatókat, de tudjuk, hogy miről van szó.
2: Én már kóstoltam is.
1: Komolyan? Hát ez szuper.
2: Néhány évvel ezelőtt egy felvidéki barátom mondta, hogy hát akkor neki van egy kávé különlegessége. Én önmagam, nem tartom magamat kávézónak.
1: Azt nem mond nekem, hogy a felvidéki macskacicuska...
2: Nem macskacicuska, a Spanyolországból importálták, és tényleg csak néhány dekányi volt az, de hát mondtam, ezt a különbséget meg kell, vagy ezt a különlegességet meg kell kóstolni. Ugye hát a Bakancsista filmből jártam utána. Tényleg én azt hittem, hogy az ott csak egy poén, tehát önmagában egy kitalált történet a Bakancsista, de utána jártam, és ez a kávé, ez tényleg létezik, és hát ha már ott van, akkor ezt megkóstoltuk. Ízélményre kávé mindenképpen, de nem tudna, tehát hogyha két kávét...
1: Csak a bukéja más.
2: Hát a két kávét elén tennének, és meg kellene határozni, hogy melyik a kapilóek, akkor nem biztos.
1: Akkor teát kérnék belőle. Egyébként elképesztő, hogy nehogy úgy jár, mint a Székely étteremben bemennek a nyugati turisták, és kérdezik, hogy cápa krémleves van, visszakérdezik, evett már? Még nem, akkor van. Akkor feltettőleg ilyen dolgok is megtörténnek. Hát köszönjük szépen, úgyhogy vannak ilyen dolgok, a Erdélyben is vannak Kárpátok gerince, de nem kell ilyen messze menünk, itt vannak vidékünkön, ha valaki finomat szeretne és ért is hozzá, akkor gombázásra fel, mert a szezon az aktív. Fontos megjegyeznünk, hogy vadász szezon is indul lassacskán, vidékünkön az elszaporodott vadak kapcsán vadász szezon fog október elején megindulni, úgyhogy erre is legyünk mindenképpen óvatosak, illetve fontos megnézzünk egy technikai információt. Beregszász központjában zajlik 11 órától a tervek szerint a gyorsasági bicikli verseny, amelyben 2026-ban először, de szeretnék rendszeresítve megszervezni ezt az intézmények közötti nagy hajrát. Egy 8 iskola részvételével zajló bicikli versenyt szerveznek a Beregszász önkormányzatnak az osztályjai, akik kimondottan az a cél, hogy egy fajta hagyományként évről évre megvívjanak a kis térségünk iskolái. Lesz egyedi csoportos, illetve a lányok és fiúk is külön küzdenek, a helyszín pedig Beregszász központja. Akik arra járnak, azok már láthatják, hogy le van zárva a gyalogos forgalom egyes szakaszairól, illetve biciklivel sem lehet egy átkelni ilyen értelemben véve. 11-kor veszik kezdetét, és kapcsán a minden igaz, akkor helyszíni kapcsolásunkban Barta Miklós rádió igazgatója lesz majd, úgyhogy valamikor 11 óra után a sporthírek után közvetlen kapcsoljuk majd Miklóst a helyszínről, megnézzük, hogy mik zajlanak, hogyan zajlik a nap, és milyen a hangulat a főtéren. Úgyhogy akik arra járnak biciklivel, illetve gyalog, azoknak érdemes mindenképpen a kerülést választaniuk. Illetve felhívják a villanyfogyasztóknak a figyelmét arra, hogy Ukrajna több központi megyében villanykorlátozást vezettek be a kialakult helyzet miatt. Kárpátalján ez még nincs hatályban, érvényben sem, illetve fontos viszont, hogy a spórolásra felhívják az érintettek figyelmét. Ha tehetjük, akkor ezt a napsütötte órákban tegyük meg, minden komolyabb villanyfogyasztást igénylő házi dolgot. Gondolok itt a napelemeknek a működésére, addig nincsen gond. A legfontosabb kritikus órák pedig, amikor a nap lemegy, az esti órákban alakul ki a legtöbb elektromos felhasználó, úgyhogy ott van a legtöbb hiány is. Ilyenkor próbáljunk tudatosan nem erre idő osztani az ilyen jellegű tevékenységeinket.
2: Igen, hát közeleg a tél, nem tudjuk még, hogy mit várhatunk, de a tudatos felhasználás az sokat tud segíteni.
1: Ebben a két órás műsorban is témával szeretnénk kedveskedni számotokra. Perceken belül egy ökokonferenciát kapcsolunk majd Budapesten. Egy 17 fős kárpátaljai delegáció látogatott el arra az ökokonferenciára, ami több helyszínen zajlik Magyarországon. E kapcsán Bucsinszky Viktort, a Színes Tartályok mozgalomnak az alapítóját a helyszínen próbáljuk utolérni. Illetve egy nagyon izgalmas hírrel találkozhattunk, egy olaszországi tanintézmények közötti világversenynek a döntőjében 4 ukrajnai fiatal is képviseltette magát, és ebből pedig 2 Kárpátaljáról, és ebből pedig egy diák, a Karácsfalvi Sztojka Liceumnak a diákjaként hozta el a dobogós helyet, úgyhogy őket várjuk személyesen a stúdium kerekasztalához. Tervénk szerint Beregi Veronika és Kormos Sándor Adrián, a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Liceum tanára és diákja érkezik majd a második óránk vendégeként a stúdium kerekasztalához.
2: Szóhagynyisnyi Hosszínásai Peredácsi, Viktor Bucsinszki, Kerübnik, Ekolohicsnoho Rúhu Kolyorové Báke, Та Вероніка Берегі і Шандор Кормош – вчитель та учень Карачинського греко-католицького ліцею імені Шандора Стойки.
1: А кюлінкедеш, чутвертокедеш, а сол, тарчаток, валінк, ювінк, віссал.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 10 óra 44 perc van, köszöntjük a Mosatokozó Rádió hallgatókat, és hogy ígértük, menjünk is egy újabb Viberes beszélgetéssel.
2: A vonal másik végén köszöntjük Bucsinszky Viktort, a Színes Tartályok Ökológiai Mozgalom vezetőjét. Szóhagyné známé nevzeszkú, Viktor Bucsinszky, kerívnék ekolahicsnoho ruchu, kolorovi báke. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
3: Sziasztok, igen.
1: Egy 4 napos ökokonferenciára látogatok el Kárpátaljáról, 17 fős delegáció vehet részt ezen a uniós projekten. Mit kell tudni ennek a látogatásnak a hátteréről? Kik azok, akik képviseltetik Ukrajnát, képviseltetik Kárpátalját ezen a 4 napos konferencián?
3: Köszönöm a kérdést, köszönöm a lehetőséget, hogy informálhatom titeket is, meg a rádióhallgatókat is, hogy mi is folyik itt, mi is zajlik. Igyekszek posztolni a Facebook csoportban, a Színes Tartályok Facebook csoportjában, de annyira sűrű a programunk, hogy éjfél után érünk rá csak, úgyhogy elnézést kérünk. Ez egy Rahovi Ökotúr civil szervezet, a ZENC támogatásával, a Kárpát Egyezmény titkárságának a támogatásával együtt, a Rahovi Városi Tanáccsal megvalósít egy pályázati projektet, ami úgy szól, hogy együttműködés az ukrajnai kárpátai településeinek fejlesztése érdekében a Rahovi közösségben, és nem csak Rahovi közösségben, megvalósítandó a műanyag hulladék környezetbiztos kezelésére irányuló kísérleti projekt révén. Ez leginkább a hulladék kezelésről szól. Tanulás útján, tapasztalatcsere útján a magyar, szlovák, meg az olasz partnereink között. Meglátogattuk ugye hétfőn a maga a hulladékkezelő céget Miskolcon, mert ugye 2 napot voltunk Miskolcon, és 3 napot leszünk Budapesten. Ma van a 2. nap. Meglátogattuk a Mirehu non-profit vállalatot, ahon lássuk a teljes ciklust, hogy szelektálják a kommunális hulladékot, a szelektív hulladékot, a veszélyes hulladékot, a zöld hulladékot. Utána a 2. nap meglátogattuk a Miskolci Városi Tanácst, találkoztunk a polgármesterrel, és ő arra biztatott, hogy továbbra is együtt fogunk működni, mint partnerek. Amúgy sok minden köti össze Ukrajnát, Kárpátalját, meg Miskolcot, mert ugye Miskolc az egyik, a 4. legnagyobb város Magyarországon, elsőként fogadta az ukrajnai háború előtt menekült embereket, és még mindig van Miskolcon ukrán osztályok, ahol a gyerekek még mindig tanulnak. A Városi Tanács, a Miskolci Városi Tanács után elindultunk a Miskolci Állami Egyetemre, hatalmas terület, hatalmas egyetem, ahon részletesen tanulmányoztuk, hogy hogy kell hozzáállni, nekiállni mondjuk egy hulladék lerakónak az építésének. Vizsgáltuk a talajanyagokat, hogy megmentsük a talajmenti vizeket, mondjuk a csurgolék víztől, ami lefolyik a hulladék lerakókból. Szóval ezt mesélhetni még órákig, de viszont most rohanunk a nemzetközi konferenciára, és ahon sok előadó lesz, és a Magyar Környezetvédelmi miniszter is, Gajdos úr, azt nagyon szeretnénk meghallgatni, és ha lesz szerencsénk, egy pár szót is váltani vele. De meg szeretném köszönni a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének a vezetőjének, Honkó Gergelynek, akinek köszönhetően már nem először létrejött az ilyen találkozás. Köszönet a Beregszászi Városi Tanácsnak, köszönet a Rahovi Városi Tanácsnak, Natália Rizáknak, a hulladékkezelő kárpátai szakértőjének, és Viktória Hupkónak, a Rahovi Rahó Ökotúr civil szervezetnek a vezetőjének, meg a projekt koordinátának is.
1: Kinek meséld el a delegációnak a kárpátaljai tagja, 17 fős stáb érkezett Magyarországra a négynapos Eko konferenciára.
3: Hát ugye vagyok én Beregszászból, van a Franz Béla Körösmezőről, ahonnan kezdődik ugye a Tisza, és a többiek úgy vannak elosztva, hogy 6 ember van Rahóból, az a városi tanács, Rahói polgármester helyettese, meg ugye a civil szervezeteknek a vezetőik is velünk vannak, meg mindenféle kommunális vállalat, hulladékkezelő vállalat, Rahói hulladékkezelő vállalatnak a vezetője, a Rahói vízügynek a vezetője, Ungváról itt van velünk Denis Mann, a Kárpátaljai Regionális Tanács képviselője. Én a Beregszászi Városi Tanács képviselem, mint képviselő. Meg Ungváról vannak ugye a Viktória Hubko, a Natália Rizák, ők a projektmenedzserek, meg a szervezők.
1: Hogyan látod, mennyire nagy az érdeklődés itt Kárpátalján az elmúlt időszakban a ti munkátok révén is a szelektív hulladékgyűjtés irányába? Most már arról beszélgetünk, hogy önkormányzatok delegálnak uniós projektekben, tanulmányi utakon, többnapos konferenciákon, teljes stábtagokat. Korábban arról beszéltünk, hogyan lehetne az ökörmezői aktivistát ellátni egy teherautóval, hogy tudja a flakonoktól mentesíteni a zárt teret. Azért óriási munka zajlott az elmúlt években, de látjuk, hogy egy nagyobb volumennel jelenik meg a szelektív hulladékgyűjtésnek a kérdésköre vidékünkön.
3: Jó kérdés. Ez egy jó jel, hogy mi ennyit mozdulunk, ennyit szeretnénk tanulni, tapasztalatot cserélünk. Nekünk elmondják, hogy mi és hogy kell helyesen csinálni, de mindennek az előtere a jogszabályok. Még nagyon sok jogszabályt kijevi szinten kell elfogadni, hogy ez működjön. Mert ugye Európában is ez veszteséges. És eddig dotálta a hulladékkezelőket a magyar állam, de viszont most a gyártókat kötelezték a termékgyártói adó befizetésérel, és ebből van 300 millió forint, milliárd forint per év a magyar államnak, tudják fenntartani a hulladékkezelő cégeket. Szóval ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, amit nem lehet megelőzni, hanem szépen sorban el kell fogadni ezeket a döntéseket.
1: Akkor egyrészt a jogi oldalát is próbáljátok felmérni, legalábbis helyi viszonylatban, hogy hogyan lehet ezt jogrendszerbe ültetve alkalmazni uniós mintákra?
3: Persze, hát az, hogy én 2019 óta magyarázom, hogy a PET-palackot ide kell tenni, a műanyag zacskót meg a kartont oda kell tenni, de ez csak a hegynek a csúcsa. Szóval ezt a legkönnyebb megtanulni, ezt még vinni is kell tovább, meg fenntartani is.
1: Ebben a munkában az határmenti kapcsolatok, a magyar-kárpátaljai kapcsolatok, uniós források lehetőségei mennyire segítik a folyamatot? Hogyan látod?
3: Hát ennek köszönhetően vagyunk most itt, úgyhogy ők mindenben nyíltak és mindenben segítenek.
1: Nagyon szépen köszönjük, időt szántál ránk, kitartás a következő napokhoz, és sok erőt, és rengeteg jó, hasznos információt, amit majd hát a Kárpáten is tudunk kamatoztatni.
3: Köszönöm, sziasztok!
1: Mindenkit.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bucsinszky Viktorral, a Színes Tartályok Ökológiai Mozgalom vezetőjével beszélgettünk.
4: Reklama na Radio Puls FM.
0: Reklám.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
12: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
13: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу скажу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11:19 köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket, egészen 12 óráig vagyunk veletek, ez a csütörtöki különkiadás műsora. Velünk van Ivett, köszönti a rádió hallgatókat, Márti is most csatlakozik, áldott szép napot kíván minden hallgatónak. Karesz Pátyról hallgatjuk a műsort, téged is köszöntünk nagy szeretettel, ilyen pátya világ közepe. Irénke szerint jó a műsor, szép napot minden rádió hallgatónak, és Szintia is most csatlakozik a rádió néző között. Köszöntünk benneteket, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, illetve közvetítésünket.
3: És ha már köszöntés, akkor a vonal másik végén köszöntjük Barta Miklóst is, a Púzus FM ügyvezető igazgatóját. Szervusz Miklós, hallasz-e bennünket?
4: Üdvözlöm a kedves Púzus Rádió hallgatóit, üdvözöllek Zoltán, szervusz István, igen, én jó hallok benneteket.
2: Mi is tisztán hallunk.
4: Tisztán, ez lett volna a következő kérdésem, de akkor rendben hallasztok minket. Igen, rendben, hallok benneteket.
2: Gyorsasági bicikli verseny szerveznek először, de hagyományteremtő céllal 8 intézmény különböző kategóriában, és bár nem tudjuk, hogy mennyi lett a táv, amelyet Beregszász központjában a Hősök tere és a Kultúrház közötti tér jelent, de reméljük mindjárt megosztod ezeket az információkat. Mi az, ami zajlik? 11-kor vette kezdetét a program.
4: Hát az igazak mellett az ember mindig azt hiszi, hogy nem tudják a rendezők, a szervezők valamivel meglepni, úgymond a járókelőket, jelen esetben a rádióhallgatókat, de van egy jó, nagyon jó információm felétek, önök felé, az, hogy úgy érzem, amit most itt látunk Beregszász központjában, hát ez egy valóban nagyon érdekes és egy nagyon látványos sportrendezvény, ami most itt zajlik. Igen, mint ahogy tegnapi nap folyamán sporthíreinkben, és ahogy már beszéltünk korábban is róla, egy gyorsasági, hát ugye nem bicikli, hanem kerékpár verseny zajlik itt Beregszász központjába. Na most megpróbálom körülbelül összefoglalni, hogy is néz ez ki. Képzeljük el a startot a Beregszászi Kultúrháztól, ahon egy start, nem is start vonal, hanem egy, és nem is virtuális, hanem egy valós start kapu áll. Annyit kell tudni a résztvevőkről és a szervezőkről, hogy pontosan 41, ismétlem 41 résztvevő van most jelen esetben, akik már amúgy 11 órától elkezdték a megpróbáltatásokat, erről is mindjárt beszélek. Szóval 41 résztvevő, ugye dilemmázás volt, hogy 7 oktatási intézmény, 8, de végül is, ahogy megtudtuk utolsó percben, végül is a 7-ről 8-ra változott ez a szám. Azok az oktatási, a Beregszászi oktatási intézmények vesznek részt rajta. Megpróbáltam megtudni, hogy milyen korosztályokat, annyi információm van, hogy 7., 8., 9. osztályig. Én úgy gondolom, hogy nem is nagyon ez a fontos. Természetesen azoknak a tornatanároknak, akik elhozták a csapatokat, azoknak bizonyára nagyon-nagyon fontos az eredmény. De ha úgy veszük, én úgy gondolom, ennek az alapötlete egészen más, de majd próbálok erről is néhány szót beszélni. Magyarán 11 órakor elstartolt a versenyt, a helyszínről, ugye most képzeljük-e Beregszász központját, ami a Kultúrháztól baloldalt és jobboldalt, úgymond a szervezők közepén hagyták a teret, úgy kell elképzelni, elindulnak a Kultúrháztól, a Beregszászi református templom ajtajánál van egy elválasztó, vagyis ki kell térniük egy enyhe kanyarral jobbra, eljönni a Hősök teréig, és a Hősök terénél megfordulni, és vissza a Kultúrházhoz. Magyarán megkérdeztem a szervezőket, ez 300 méterről szól, szóval ismétlem, Kultúrház, elindultunk a Beregszász központjában a református templom előtt, a református templom előtt. Enyhe, picike kanyar, kitérünk ide a járdához, újra elmegyünk a Hősök teréig, megfordulunk, és sprintelnek a résztvevők vissza. Na most, amit látok a helyszínen, kettesével indítják a versenyzőket, ugye itt ami fontos, az idő, vagyis ezt a 300 méteres úgymond kört mennyi idő alatt teszik meg, hát megmondom az igazat, nagyon-nagyon látványos, majd figyeljük a Facebook oldalunkon, lesz bizonyára kisfilmünk is, hogy az hogy nézett ki, úgyhogy mindenféleképpen kövessük a Púzus Rádió Facebook oldalát is. már a kollégák készítik a kisfilmet, és majd erről beszámolunk. Na most, ami még nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy amit látunk, hogy ugye, mivel hogy a város el van választva, ezért úgymond a Beregszász lakói és a rengeteg-rengeteg ide látogatott vendég is, ugye figyelemmel kísérik, na most azt is tudni kell, hogy ugye ez egy nagyon forgalmas, ha vesszük a járókereket, egy nagyon forgalmas hely, és bizony ezek a biciklik azért repülnek rendesen, elnézést a kerékpárok. Na most ezt úgy próbálják megoldani a szervezők, hogy munkatársakat állítottak ki, nem tudom én, 50-100 méterre, és ők próbálják úgymond terelni a gyalogosokat, hogy nehogy abba a zónába kerüljenek, ahon éppen hát jönnek, száguldanak ezek a sportolók, nevezzük most így őket. Nagyon látványos, nagyon érdekes, ami nagyon fontos, hogy nagyon gyors a lebonyolítása, mert ugye ahogy megtették az elsők a 300 métert, akkor már a startnál készül a másik páros, és a többi, és a többi, és a többi, és a többi. Bizony, hogy a járókelőknél azt veszem észre, hogy ugye itt rengeteg olyan helyszín van, ahol itt szeretnek fotózkodni. Na most ugye egy olyan pozíciót kiválasztani, hogy a második Rákóczi Ferenc Egyetemet most lefotózni, vagy a Beregszázi Református templomot, vagy amit szeretnek fotózni, vagy akár csak a központ, ez most ugye már kimarad, mert ugye nem tudják azt a pozíciót kiválasztani. Magyarán nagyon érdekes, nagyon látványos rendezvény zajlik, aminek örülök az, hogy ugye az itt, hát így alakult fizikailag a lócák, ugye sokan leültek, mint a moziba ülnek az emberek, és nézik ezt a látványos produkciót. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy úgy gondolom, hogy minden résztvevő, aki most részt vesz a sportolók, a tanulók ezen a versenyen, a Beregszázi Városi Önkormányzat, aki mint fő szponzora és szervezője ennek a megpróbáltatásnak, úgy gondolom, hogy nagyon értékes ajándékokat és valamilyen okleveleket bizonyára fognak kapni az itt résztvevő tanulók.
3: Két kérdés még, ha megengednél, az egyik, hogy van-e már részeredmény, mennyi idő alatt lehet megtenni átlagosan egy ilyen 300 méteres kört, illetve körülbelül mikor záródhat az esemény, ha valaki még most hallja, hogy van ilyen verseny, ilyen látványosság, akkor meddig tekintheti meg a helyszínen?
4: Megítélve ebből a 300 méterről, hát én bemerem így vállalni, hogy körülbelül szerintem még egy perc se, de lehet, hogy egy perc alatt megteszik ezt a kört, gyorsan zajlik, gólya lépésekben, ismétlem, ahogy a kettő elstartott, most például elstartott két kerékpáros, most vannak körülbelül, már is mondom, a Beregszázi Református templom, mert kicsit kitértek jobbra, most mennek egyenesen, most csinálnak egy enyhe balkanyart, hallatszik lehet a féknyi korgás is, csináltak egy balkanyart, és visszafordulva a Hősök terétől, visszafele sprintelnek egy pillanat, és akkor ez azt jelenti, hogy most is beért ennek a párosnak a győztese. Hát körülbelül ez ennyi, ahogy most megpróbáltam virtuálisan elmesélni nektek és a kedves rádió hallgatók felé, hogy körülbelül mennyi idő alatt teszik meg ezt a kört. Válaszolva a kérdése, úgy gondolom, hogyha 41 résztvevő van, még egyelőre nem tudom, mert azt is megtudtuk, hogy mint egyéni, úgy páros, vagy bocsánat, csapatban is fognak versenyezni a résztvevő.
3: Akkor sprintelni kell annak, aki látni szeretné.
2: Nagyon szépen köszönjük a helyi információkat. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
4: Köszönöm, hogy elmondhattam.
3: Kedves hallgatóink, Barta Miklós, a Pózus FM ügyvezető igazgatójának a kapcsolását hallottuk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 38 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkedés csütörtök adása, 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív. Itt várunk technikai közérdekű információkat. Ha balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg határinformációkat, és örömmel veszük. Éppen most csatlakozik hozzánk Erika Áldott, békés szép őszi csütörtöki napot kívánunk minden hallgatónak szeretettel. Külön köszönjük, ha itt vagytok velünk és megosztjátok a műsort, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Stúdiunk mikrofonja előtt nagy tisztelettel köszöntjük Beregi Veronikát és Kormos Sándor Adriánt, a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus liceum tanárát és diákját. Szóhogyni znám jó sztúgyi, Veronika Beregi, tá Sándor Kormos, včételjte účeň karácsinskoho grechokatoliskoho liceju imeni Sándora Sztojke. Isten hozta önöket!
4: Köszönjük szépen!
2: Jó, a iskoláknak akár a szeptember elsői becsengőnél, vagy éppen a tanév zárásnál hallgatni, hogy ki milyen versenyen ért el, milyen helyezés legyen az járási, megyei, vagy éppen még annál nagyobb is, és ugye még országos díjakkal is tudunk büszkélkedni, de olyat tényleg ritkán hallunk, amikor egy kárpátaljai magyar fiatal világversenyen dobogós helyezést ér el. Hát Olaszországban ez előtt a verseny, ahol 108.811 diák közül sikerült a legjobb három közé jutnod. Úgyhogy itt engedjék meg a rádióhallgatók, hogy személyesen is gratuláljunk a spalettói versenynek a bronzdíjához, úgyhogy fantasztikus. Büszkék vagyunk át, és legit az éten keresztül gratuláljunk ez. Meséljenek ennek a háttérről, mi is ez a verseny? Hogyan is jut el egy kárpátaljai fiatal? Ugye Ukrajnát összesen 4 fiatal képviseltette magát. Mit kell tudni ennek a folyamatáról, tanárnő?
4: Így van, ez teljesen igaz. Összesen 4 diák jutott el Kárpátaljáról. A verseny 2012-ben indult Olaszországban. Az alapítói Daniel Piacenti és Snyezhana Mitrovics helyi olasz angol tanárok voltak, akiknek az volt a céljuk, hogy valamilyen módon népszerűsítsék az angol nyelvet, és ugye a verseny eredeti neve English Without Borders, tehát angol határok nélkül, ami összeköti az egész világot, összeköti a nyelvtanuló gyerekeket. És amikor ők megálmodták ezt a versenyt, nem tudom, hogy számítottak-e arra, hogy így kinövi majd egyszer magát. A mi liceumunk, és erre nagyon büszke vagyok, hogy Kárpátalján először mi voltunk azok, akik csatlakoztunk a versenyhez. A Ukrajnából már vettek részt előttünk is diákok, de inkább a keleti régiókból, hiszen a mi koordinátorunk, az ukrán koordinátor Anna, aki akkor még egy nyiprói nyelviskolában, a Leader nyelviskolának a tanára volt, azóta ő már Írországban él. És hát végül is interneten szereztünk tudomást a versenynek a létezéséről, aztán felvettem Annával a kapcsolatot, kértem, hogy szeretnénk mi is csatlakozni, hol van erre lehetőség, és az első lépés az volt, hogy egy versenyközpontot kellett alakítanunk. Úgyhogy ez adott volt természetesen az igazgató asszonynak és az intézményvezetőnek az engedélyével. Meg is alakítottuk a versenyközpontot, és akkor megpróbáltuk. Akkor még erre nem számítottunk, hogy ilyen messze eljuthatunk. Több fordulós versenyről van szó.
3: A 26-os az nem az első próbálkozás?
4: Nem.
3: Mióta zajlik ez az aktív?
4: 2024-ben csatlakoztunk, akkor Adrián 5-es volt nálunk, 5-es diák volt, és a versenynek van egy előválogatója, az ilyen versenyközpontokból jutnak tovább gyerekek majd az országos fordulóra. A háborúig ezek az előválogatók nem online formában, jelenléti formában zajlottak, a háború miatt online formában zajlanak. Aztán az országos válogatóra, vagy az országos fordulóra, akik kijutnak, ez is online zajlik a háború óta, de bekapcsolt kamerával egy videóhívásban, amit az ukrán koordinátor koordinál. Tehát tulajdonképpen ellenőrizik, hogy tisztességesen zajlódjon a verseny. Adrián már 5-es korában kijutott a saját kategóriában az európai fordulóra, úgyhogy már akkor láttuk azt, hogy lehetséges, hogy ebből lesz valami, sőt, hát az nekünk akkor nagyon nagy dolog volt, hogy mi Európába eljutunk, és akkor Jeszolóban tartották meg az európai fordulót. Akkor is már egész Európában bekerült az első 20, tehát a 20 legjobb diák közé. Aztán 2025-ben szintén végigjártuk ezt az utat, megint bejutott, akkor a 10. lett, és akkor itt már poénkodtunk rajta, hogy jó, legközelebb az első 3.
3: Mindig
4: fejlőbb
3: is fejlőbb.
2: Hát igen, tehát akkor így, értelemszerűen a matematika törvény alapján.
4: És akkor így ez idén 2026-ban egy álom vált valóra, amikor második helyezést ért el.
3: Egy ilyen versenysorozat, ez mennyi időt tart már olyan értelemben, hogy most írunk 2026 októberét, a nevezés az mikor történik meg?
4: A versenyt meghirdetik már decemberben, és az első forduló változó, de február-március környékén zajlik, aztán a második forduló...
3: Tehát egy fél éves folyamat nagyságrendre.
4: Fél éves folyamat, abszolút. Tehát április környéke, és mindig május végén tartják az európai fordulót, és az európai fordulóból ugye, kiváltotta a jegyét a világversenyre, hol először voltunk, ez az őszi időszakban.
3: Sándor, történik. Kapsz egy videóhívást, mert leszervezik neked, mi történik ott veled, mit kérdeznek, néznek, vizsgálnak, nem tudom, hogy történik meg? Tehát az első ilyen kapcsolatfelvétel mi volt számodra? Hívtak és beszélgetnek? Tehát mi az, ami veled történik?
5: Írásbeli volt.
3: Írásbeli? Tehát először az íráskészséget nézik meg?
5: Igen, utána a beszédkészséget, a hallás utáni leíráskészségeket, és ennyi szerintem az olvasást.
3: Többször ilyen hívások vannak, és mindig szűkül és szűkül a részvevőknek a száma? Hogyan történik ez?
5: Igen.
3: És aztán egyszer csak van egy ilyen élő megjelenés? Tehát a döntőben el kellett jutnod, és meg kellett érkezni?
5: Hát és ott igen, mindenki élőben írt egy teremben.
3: Gondolom, hogy szót értettél mindenkivel?
5: Hát igen.
3: Mert hogy az angol lett a közös nyelv. Mi az, amire fel kell készülni ilyenkor egy versenyzőnek? Megvannak előre adva a paraméterek, van egy tudásbázis, amiből merítenek majd, vagy hogyan történik ez?
4: Van egy terv, tulajdonképpen egy tanterv, illetve azokat a követelményeket próbálják összefésülni, ami az egész világon egy-egy korosztály számára. Tehát nyilván az ukrajnai követelmények nem biztos, hogy épp olyanok, mint Mexikóban, amilyen követelmények vannak. Úgyhogy ők ebből próbálnak egy ilyen közöset összedolgozni, kidolgozni, egy közös követelményrendszert, és hát nyilván akkor én tanárként ezt vizsgálom át. Szóbeli témák, nyelvtani témák, nyelvtani szerkezetek, tehát úgy kell elképzelni, hogy minden készséget mérnek. Külön nyelvhasználati dolgozatot kell írni, fogalmazás, olvasott szövegértése, hallott szövegértése, és aztán a beszédkészséget is ellenőrzik. Úgyhogy az az igazság, hogy azt csináltam, hogy így próbáltam ugye a 20 éves tapasztalatomra hagyatkozni, és akkor a követelményrendszer alapján kitaláltam feladatokat, meg összeállítottam feladatsorokat. Tehát van fent az interneten, van elérhető az ő oldalukon, de nagyon kevés. Nem szeretnek közzétenni, úgyhogy tényleg rá van bízva a tanára, hogy dolgozzon rajta. És akkor ezt így oldottam meg, hogy próbáltam így összeállítani feladatsorokat, és ezeket csináltuk Adriánnal végig.
2: Több mint 70 országnak a diákjai mérettették meg tudásukat. Kikkel találkoztál, mikkel találkoztál? Voltak furcsa figurák a több mint 238 döntősből?
5: Hát voltak, például volt egy szobatársam Jordániában, nekem nagyon érdekes volt, hogy más kontinensre van, beszélgettünk, nem volt nagyon beszédes, de megtudtam róla pár dolgot, és nagyon mással nem is ismerkedtem, csak a szobatársammal.
3: Korosztályon belül vagytok egy külön csapatban, és ők, vagy ti mérettettek meg, vagy mindenki mindenkivel találkozik?
5: Mert korosztályon belül.
3: Mennyi gyakorlást vesz igénybe számodra az angol? Tehát a mindennapjaidat mennyire tölti ki az angol?
5: Hát nem nagyon gyakorlok, csak a versenyek előtt, úgyhogy így nem sokat.
3: Tanárnővel mennyit kell naponta foglalkoznod?
5: Egy órát szoktunk max, mikor versenyekre készülünk, de ez nem olyan sok.
3: Hol gyakorlod? Mármint magát a nyelvet.
5: Az iskolában, online, mindenhol.
3: Mindenhol? Tehát az angol ennyire népszerű a te számodra? Vagy a környezetedben?
5: Igen.
3: Mivel járt az, hogy te most megjelentél ezen a versenyen, és hát dobogós helyezett lettél? Mi az, amit profitálsz ebből?
5: Hát tapasztalatot nyertem. Önbizalmat, hogy tudom, hogy képes vagyok ilyenekre, és ennyi.
3: Mi az, ami fogadott, mikor hazaértél? Tehát az osztálytársaid nyilván tudták, hogy merre jártál, aztán meglett az eredmény, hogyan fogadtak?
5: Hát örültek nekem, és nagyon sokan gratuláltak.
2: Még mondd el, hogy Karácsfalva előtt még iskolában kezdte a tanulmányaidat mindenképpen?
5: Hát a Nevetlenfalvi középiskolában, ott tanultam az első 4 osztályban.
2: És ott is volt már vonzalmad az angol nyelvhez?
5: Igen.
3: Hogyan tovább egy ilyen világverseny után? Most már megvan a dobogó, tehát a tendencia megvan, következő forduló, tehát ez volt most a 26-os idény, 27?
4: Adrián is említette már, hogy szeretne tovább is versenyezni. A következő tanében már más korosztályban kell versenyezni, a következő korosztályban. Ez egy picit nehezebb dió, azért, mert 8-9. Osztályosok együtt fognak versenyezni. Ő most ugye csak a saját korosztályával versenyzett. Érdekes verseny felépítése, tehát van így, hogy párhuzamba, tehát egy csoportba, vagy egy kategóriába bekerül mondjuk 5.-6. osztály. Tehát ilyen változatos a felépítése. Hát nyilván ezt is ők látják ennek az okát, hogy miért van ez így. Úgyhogy szeretnénk jövőre is megpróbálni, és reméljük, hogy hasonló sikereket érünk el. Hát mondta Adrián, az előbb említette, hogy tapasztalat mellett azt is nyerte, hogy elhiszi, hogy képes rá. És én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és egy kicsit meg is hatódtam, mert amikor lezajlott a többnapos verseny, tehát úgy kell elképzelni, hogy volt egy írásbeli rész, akkor ugye versenyezett fél napot, mi nem lehettünk ott, mi elkísértük, aztán mondták, hogy köszönjük szépen, akkor innentől fogva majd ők versenyeznek, és mi meg az anyukával át addig ugye izgatottan sétálgattunk a városban, és másnap volt a szóbeli rész. És a szóbeli rész után sétáltunk már együtt, amikor túl volt a szóbelin is, és férjem mondta, hogy jó, de azért ne bízd el magad, ez egy világverseny, tehát azért tisztába kell lennetek a határaitokkal.
3: Kellő alázattal.
4: Így van. És mondtam, hogy természetesen nem bízom el magam, de milyen tanár lennék, ha nem hinnék a diákomba, akkor mit keresünk itt? És hogy egyértelmű, hogy hiszek benne, hogy ő erre képes, és mondta Adrián, hogy talán ő ne higgyen ennyire bennem, és én ennek nagyon örülök, hogy most már azt kimeri mondani, hogy ő is hisz abban, hogy képes erre. Mert azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy elhiggyük, hogy mi ebből a kis közösségből képesek vagyunk eljutni, akár szó szerint a világ tetejére, vagy nem tudom.
2: Na végül is ez tényleg az.
3: Milyen pozitívumokkal vagy előnyökkel jár? Tehát ugye nyilván a tudás, amit megszer az ember, az a sajátja. Emellett ugye biztos van egy díj, egy emlék, egy okirat, egy érem, de mi az, amit pluszban mind diák nyerhet avval a diák, ha elindul egy ilyen versenyen?
4: Igen, meg kapott egy díjat, oklevelet kapott, Adrián érmekkel ért haza, érkezett, és ezen kívül még egy nemzetközileg elismert nyelvvizsgabizonyítványt, és amit a brit Gatehouse Awards szervezet állít ki, ez egy nemzetközi szervezet. Ezen kívül egy egyhetes utazást nyert Nagy-Britanniába, hogy jövő nyáron aztán majd egy hetet tölthet el, ahol tanulhat is, tehát foglalkozások is lesznek, és ezen kívül pedig kirándulások, és aztán meg majd még meglátjuk, hogy mi vár ott még rá. Hát én nagyon remélem, hogy nagyon sok új élmény, pozitív élmény. Tanárként én egy igazolást kaptam arról, hogy mint felkészítő tanár jelen voltam. Nekem szakmailag ez jó, ennek örülök, de egyébként azt hiszem a motiváció, mert tényleg engem az motivál, mikor látom a diákjaim sikerét, hogy akkor van értelme csinálni. Remélem, hogy benne is, Adriánban is sok pozitív emlék megmaradt.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a felkérésünket, és beszélgetettünk, illetve gratulálunk még egyszer a fantasztikus eredményhez. Kárpátalját még egy magyar diák képviseltette ezen a versenyen, Kapa Orsolya, a Péterfalvi magyar tannyelvű református liceum tanulója, ő is eredményesen képviseltette ezt a közösséget, úgyhogy tényleg gratulálunk itt a kárpátaljai fiataloknak, és tényleg az intézménynek, hogy ezt a gyermeket sikerült úgy plantálni, hogy ilyen eredményeket hozzon el. Jövőre pedig hát találkozunk újra itt az éteren keresztül egy újabb eredményes út után. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
4: Nagyon szépen köszönjük.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Beregi Veronikával és Kormos Sándor Adriánnal, a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus liceum tanárával és diákjával beszélgettünk.
2: Kaptunk üzenetet, hogy nézzük a műsort, gratulálunk a Verbőci középiskolából. Héder Lajos, köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és külön köszönjük a megosztásokat. Megyünk is tovább, 11:54 perc van, zene után, reklám után újra itt vagyunk.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
9: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottok.
12: Villámokat szór ma ránk az ég fenn, tombol a világ, de bennem szél csend.
13: van belül, mert átéltem már százszor.
14: Kereken 12 óra múlott egy perccel, lassan kerekítenünk lesz a mai csütörtök adás. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok és megosztottátok ezt a mai adásunkat. Külön köszönjük azokat, akik először vannak velünk. Várjuk vissza őket holnap is 10 és 12 óra között a Púzus Rádió élő különkedés műsorának a nézői, hallgatói közé.
15: Mai nappal is egy gondolattal szeretnénk zárni a külön kiadásunkat, és hát a szerzője ennek a gondolatnak a ma 106 évvel ezelőtt született Frank Herberttől, amerikai sci-fi szerzőtől, a Dűne írójától származik, és a következőképpen hangzik. Ne kövesd el azt a hibát, hogy mindenkit a saját mértékeddel mérsz.
14: A kárpátaljai lelki első segédtelefonszolgált elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Búcsúzzuk a szerkesztőkhez alkalommal, Gogola István.
15: És Bírta Zoltán.
14: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok!

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Ukrajnában magyásznapot hirdettek az október 7-i éjszakai orosz támadás áldozatainak emlékére. A tegnapi tömeges támadás következtében 32 ember vesztett életét, köztük 5 gyermek.
7: В Україні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 7 жовтня. Внаслідок масованого удару, завданого вчора, загинули 32 людини, серед них 5 дітей.
6: Üdvözöljük a rádió hallgatókat! Október 8-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Вітання радіослухачам! Сьогодні 8 жовтня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Az éjszaka során Oroszország dróntámadást hajtott végre egy kijevi többlakásos épület ellen. 2 életüket vesztették, 4 pedig megsérültek. A támadás következtében 22 embert sikerült kimenteni. A Szumi megyei településeket is több támadás érte. Október 7-én reggeltől október 8-án reggelig az orosz erők több mint 50 csapást mértek a megye 26 településére. 2 ember meghalt, 6 pedig megsebesültek, közölte a korrespondent.com. Ukrajnában eközben ismét rendkívüli áramkimaradások kezdődtek. Az intézkedést Kijevben és több megyében is bevezették. Az Ukrenergo tájékoztatása szerint az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt az energiarendszer helyzete folyamatosan változhat. A szolgáltatók arra kérik a lakosságot, hogy kövessék az elosztóhálózati szolgáltatójuk hivatalos weboldalán és közösségi oldalain közzétett tájékoztatásokat.
7: Ввечері Росія завдала дронового удару по багатоповерхівці в Києві. 2 людей загинули, 4 постраждали. Зазначається, що вдалося врятувати 22 особи. Російські війська з ранку 7 до ранку 8 жовтня завдали понад 50 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. Загинули 2 людей, ще 6 людей дістали поранень, пише кореспондент.net. Додамо, в Україні зранку знову розпочалися екстрені відключення електроенергії. Їх введено у Києві та низці областей. В Укренерго наголошують, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.
6: Magyarország beleegyezett abba, hogy feloldja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások második és harmadik klaszterének blokkolását. Erről Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter számolt be az X közösségi oldalon. Ukrajna uniós csatlakozása lépésről lépésre halad előre. Ukrajna és Magyarország közeledik egymáshoz, és együtt tesznek lépéseket az európai egység felé, írta Sibiha. Mint ismert, az Európai Unió tagállamainak nagykövetei tegnap megállapodtak arról, hogy Ukrajnának és Moldovának levelet küldenek, amelyben felkérik a két országot, hogy mutassák be tárgyalási álláspontjukat az érintett klaszterekkel kapcsolatban. Ezt megelőzően az Európai Unió tanácsának bővítéssel és a csatlakozni kívánó országokkal foglalkozó munkacsoportja jóváhagyta az Ukrajna második és harmadik klaszterére vonatkozó átvilágítás eredményeit. Magyarország ezzel feloldotta a több hónapja fennálló blokkolást, amely eddig megakadályozta, hogy Kijev tovább lépjen az uniós csatlakozási tárgyalások következő eljárási szakaszába, közölte az Espresso TV.
7: Угорщина погодилася розблокувати 2-й та 3-й переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X. Приєднання України до ЄС просувається крок за кроком. Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і разом назустріч європейській єдності, написав Сибіга. Як відомо, вчора посли країн Євросоюзу погодили направлення Україні та Молдові листів із пропозиціями представити свої переговорні позиції щодо відповідних кластерів. Перед цим робоча група Ради ЄС з питань розширення та країн затвердила результати скринінгу України за кластерами 2 і 3. Таким чином Угорщина зняла багатомісячне блокування, яке не дозволяло Києву перейти до наступних процедурних етапів переговорів, пише espresso.tv.
6: Járványügyi helyzet Kárpátalján. Az elmúlt héten több mint 2200 influenza és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedést regisztráltak a megyében. Ez 15,9%-kal kevesebb, mint az azt megelőző héten. A betegek közül 1432-en 17 év alatti gyermekek. A vizsgált időszakban a beregszászi járásban 397 megbetegedést jegyeztek fel. Itt az előző héthez képest enyhe növekedést tapasztaltak. Az adatokat a Kárpátaljai Közegészségügyi és Járvány megelőzési központ közölte. A járványügyi helyzet nyomon követése folytatódik, a Kárpátalján aktuális adatokról pedig hetente tájékoztatást adnak.
7: Епідситуація на Закарпатті. За тиждень, що минув, в області зареєстровано більше, ніж 2200 випадків грипу та ГРВІ. Це на 15,9% менше, ніж попереднього тижня. Серед усіх захворілих – 1432 діти до 17 років. За звітній період безпосередньо у Берегівському районі зафіксовано 397 випадків захворювання. Тут фіксується незначне зростання у порівнянні з попереднім тижнем. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Моніторинг епідемічної ситуації триває. Щотижня населення інформуватимуть про актуальні показники на Закарпатті.
6: A turisztikai szolgáltatások legalizálásáról és az idegenforgalmi adó igazságos befizetéséről egyeztettek a Beregszászi Városi Tanácsnál. A megbeszélésen Ihor Marcsuk parlamenti képviselő, a Városi Tanács, valamint helyi turisztikai és termelői vállalkozások képviselői vettek részt. A találkozón szó esett a Beregszászi Kistérség turisztikai lehetőségeiről, az idegenforgalmi adóból származó jelenlegi bevételekről, valamint a digitális idegenforgalmi adó bevezetésének lehetőségeiről. A cél, hogy növeljék a költségvetési bevételeket, ugyanakkor egyenlő feltételeket teremtsenek valamennyi turisztikai szolgáltató számára. Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere szerint nem az idegenforgalmi adó emelése a cél, hanem az, hogy mindenki megfizesse azt, aki ténylegesen turisztikai szolgáltatást nyújt. A Városi Tanács kész közre működni olyan megoldások kidolgozásában, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá tehetik az adó befizetését.
7: У Берегівській міській раді обговорили легалізацію туристичних послуг та справедливу сплату туристичного збору. На зустрічі були присутні народний депутат Ігор Марчук, представники міської ради, а також місцевих туристичних і виробничих підприємств. Під час зустрічі обговорили туристичний потенціал Берегівської громади, нинішні надходження від туристичного збору, а також можливість запровадження цифрового туристичного збору. Мета – збільшити надходження до бюджету та водночас створити рівні умови для всіх надавачів туристичних послуг. За словами голови Берегівської громади Золотана Бабяка, йдеться не про підвищення туристичного збору, а про те, щоб його сплачували всі, хто фактично надає туристичні послуги. Міська рада готова долучитися до розробки рішень, які зроблять сплату туристичного збору простішою та ефективнішою.
6: A svájci gleccserek csaknem egyötöde elolvadt az utóbbi 5 évben, és az idei év első 8 hónapjában 5,5%-os volt a csökkenés. Derül ki a Glamos Gleccserfigyelő Szolgálat és a Svájci Tudományos Akadémia csütörtöki közleményéből. Az idei olvadást az eddigiekhez képest szélsőséges mértékűnek tekintik a szakértők. A gleccserek átlagos vastagsága 2,5-4 méterrel csökkent, egyes gleccserek nyelvén pedig 10 méteres zsugorodást is tapasztaltak. A gleccser olvadással jár a vízveszteség azért is aggasztó a svájci Alpokban, mert ez a térség Európa víztornyaként működik, és a kontinens számos jelentős folyóját, köztük például a Dunát is táplálja. A világban nem csak az Alpok

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. október 8-án csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 жовтня 2026 року, четвер, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Közlekedési baleset történt a Beregszánszi járásban, számolt be róla a Kárpátaljai Mentőszolgálat tegnap. A balesetben egy 18 éves motoros sérült meg, miután elvesztette uralmát a jármű felett és felborult. A balesethez mentőket riasztottak, a fiatalembernél az orvosok agyrázkódást és zúzódásokat állapítottak meg. A szükséges ellátást követően hordágyon szállították el a helyszínről. A sérültet a nagyszülősi kórházba vitték további kivizsgálás és kezelés céljából. A balesetről értesítették a rendőrséget is. A hatóságok ismét arra figyelmeztetik a kétkerekű járművek vezetőit, hogy válasszanak az útviszonyoknak megfelelő sebességet, és mindig viseljenek védősisakot.
5: На Берегівщині в ДТП постраждав 18-річний мотоцикліст. Про це 7 жовтня повідомили в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги. Зазначається, що внаслідок аварії постраждав 18-річний мотоцикліст. Хлопець не впорався з керуванням, через що мотоцикл перекинувся. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у постраждалого струс головного мозку та забої. Після надання необхідної допомоги його на ношах доправили з місця аварії до автомобіля швидкої допомоги, після чого госпіталізували до Виноградівської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про ДТП також повідомили поліцію. Правоохоронці вкотре закликають водіїв двоколісного транспорту обирати швидкість відповідно до дорожніх умов та завжди користуватися захисним шоломом.
4: A turisztikai szolgáltatások legalizálásáról és az idegenforgalmi adó igazságos befizetéséről egyeztettek a Beregszánszi Városi Tanácsnál. A megbeszélésen Ihor Marcsuk parlamenti képviselő, a Városi Tanács, valamint helyi turisztikai és termelői vállalkozások képviselői vettek részt. A találkozón szó esett a Beregszánszi Kistérség turisztikai lehetőségeiről, az idegenforgalmi adóból származó jelenlegi bevételekről, valamint a digitális idegenforgalmi adó bevezetésének lehetőségeiről. A cél, hogy növeljék a költségvetési bevételeket, ugyanakkor egyenlő feltételeket teremtsenek valamennyi turisztikai szolgáltató számára. Babják Zoltán, a Beregszánszi Kistérség polgármestere szerint nem az idegenforgalmi adó emelése a cél, hanem az, hogy mindenki megfizesse azt, aki ténylegesen turisztikai szolgáltatást nyújt. A Városi Tanács kész közre működni olyan megoldások kidolgozásában, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá tehetik az adó befizetését.
5: У Берегівській міській раді обговорили легалізацію туристичних послуг та справедливу сплату туристичного збору. На зустрічі були присутні народний депутат Ігор Марчук, представники міської ради, а також місцевих туристичних і виробничих підприємств. Під час зустрічі обговорили туристичний потенціал Берегівської громади, нинішні надходження від туристичного збору, а також можливість запровадження цифрового туристичного збору. Мета – збільшити надходження до бюджету та водночас створити рівні умови для всіх надавачів туристичних послуг. За словами голови Берегівської громади, Мади Золтана Бабяка йдеться не про підвищення туристичного збору, а про те, щоб його сплачували всі, хто фактично надає туристичні послуги. Міська рада готова долучитися до розробки рішень, які зроблять сплату туристичного збору простішою та ефективнішою.
4: Járványügyi helyzet Kárpátalján. Az elmúlt héten több mint 2200 influenza és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedést regisztráltak a megyében. Ez 15,9%-kal kevesebb, mint az azt megelőző héten. A betegek közül 1432-en 17 év alatti gyermekek. A vizsgált időszakban a Beregszánszi járásban 397 megbetegedést jegyeztek fel. Itt az előző héthez képest enyhe növekedést tapasztaltak. Az adatokat a Kárpátaljai Közegészségügyi és Járvány megelőzési központ közölte. A járványügyi helyzet nyomon követése folytatódik, a Kárpátalján aktuális adatokról pedig hetente tájékoztatást adnak.
5: Епідситуація на Закарпатті. За тиждень, що минув, в області зареєстровано більше ніж 2200 випадків грипу та ГРВІ. Це на 15,9% менше, ніж попереднього тижня. Серед усіх захворілих – 1432 діти до 17 років. За звітній період безпосередньо у Берегівському районі зафіксовано 397 випадків захворювання. Тут фіксується незначне зростання у порівнянні з попереднім тижнем. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Моніторинг епідемічної ситуації триває. Щотижня населення інформуватимуть про актуальні показники на Закарпатті.
4: Карпátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
5: Na Закарпатті обговорили умови відновлення руху на пункті пропуску Жатарна-Маре, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату-Маре Чаби Потокі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Берегівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
4: Kárpátalján folytatódik az úthálózat téli időszakra való felkészítésének ellenőrzése. A Kárpátaljai megyei újjáépítés és infrastruktúra fejlesztési szolgálat ősszel felméri az állami jelentőségű közutak állapotát. Az ellenőrzések 2026. október 30-áig tartanak. A felmérések eredményei alapján meghatározzák a szükséges javítási munkálatok és a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések listáját a rendelkezésre álló finanszírozás figyelembevételével. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyakori balesetek helyszíneire, valamint a balesetveszélyes útszakaszokra. Az ellenőrzések eredményei alapján ezeken a helyeken további, a forgalom biztonságosabbá tételét szolgáló intézkedéseket is meghatároznak, közölte a Kárpátaljai megyei újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
5: На Закарпатті триває перевірка дорожньої інфраструктури перед зимовим періодом. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області проводить осінні комісійні обстеження автомобільних доріг державного значення, які триватимуть до 30 жовтня цього року. За результатами обстежень буде визначено перелік необхідних ремонтних робіт та заходів з усунення виявлених недоліків у межах передбаченого фінансування. Особливу увагу приділяють місцям концентрації ДТП та аварійно-небезпечним ділянкам, де за результатами оглядів визначатимуть додаткові заходи з організації дорожнього руху. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області.
4: A hit, a hűség és a szülőföldhöz való ragaszkodás áll a középpontjában annak a tudományos konferenciának, amelyet hit, hűség, megmaradás, Eszterházy János öröksége és kárpátaljai párhuzamok címmel rendeztek meg ma a Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. Eszterházy János életútja, közéleti szerepvállalása és példamutatása mellett a konferencia azt is vizsgálja, milyen párhuzamok fedezhetők fel az ő öröksége és a kárpátaljai magyarság sorsa, helytállása és megmaradása között. A rendezvényről Vida Lászlót, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulját hallhatják.
6: Ez a mai egyháztörténeti konferencia, ha mondhatjuk ezt, Eszterházy János személyek köré van felépítve. Neki most folyik ugye a boldogságavatási pere, 2019-ben indult. Egy olyan történelmi személyiség, aki politikai életműve, politikai munkássága mellett van egy nagyon jelentős olyan élettörténete, életsorsa, amely arra érdemesíti, hogy tényleg szentként tiszteljék azért a, mindazért a szenvedésért, amely az élete utolsó 12 évében történt, és a mártíromságáért, hiszen belehalt abban az üldöztetésben, ami osztály részéül jutott. És a konferenciát azért rendeztük itt Verekszászban, hogy felhívjuk a figyelmet a kutatók számára ismert, arra a kutatók számára ismert, de a nagyközönség számára kevéssé ismert tényre, a körülményre, hogy Eszterházy János csehszlovák parlament képviselőjeként többször járt Kárpátalján, sokat időzött itt, tehát van egy nagyon komoly kapcsolata, kötődése Kárpátaljához, és erre érdemes visszaemlékezni.
7: Віра, вірність і відданість рідній землі у центрі наукової конференції «Віра, вірність, збереження спадщини Януша Естергазі та закарпатські паралелі», яку провели сьогодні в Берегові в греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая. Окрім життєвого шляху у громадської діяльності та прикладу Януша Естергазі, під час конференції також розглянули, які паралелі можна провести між його спадщиною та долею, стійкістю і збереженням закарпатських угорців. Про захід більше розповів нам генеральний консул консульства Угорщини в місті Берегове. Віда Ласло. Далі ви чуєте його слова. Сьогоднішня церковно-історична конференція, якщо можна так сказати, присвячена постаті Януша Естергазі. Наразі триває процес його беатифікації, який розпочався у 2019 році. Це історична постать, яка окрім своєї політичної діяльності та політичної спадщини, має дуже значущу життєву історію і долю, які дають підстави вшановувати його як святого. Йдеться, зокрема, про страждання, яких він зазнав протягом останніх 12 років життя, та про його мучницьку смерть, адже він помер через переслідування, яких зазнав. Конференцію ми організували саме тут, у Берегові, щоб привернути увагу до факту відомого дослідника, але менш відомого широкому загалу. Януш Естергазі, будучи депутатом парламенту Чехословаччини, неодноразово приїздив на Закарпаття і багато часу проводив тут. Тобто він мав дуже тісний зв'язок із Закарпаттям. І про це варто пам'ятати, зазначив Віда Ласло.
8: 10 millió forintos támogatást kapott a Magyar Református Szeretetszolgálattól az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthona. A támogatást tegnap adták át, és az intézmény működését segíti. A Szeretetszolgálat egyébként összesen 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élő gyermekeket és az őket segítő intézményeket. Arról, hogy hogyan működik az Élim, milyen feladatokat látnak el, Cseresznye Albertet, református lelkipásztort, az intézmény vezetőjét hallhatják.
9: 2012. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit az intézmény, és az első évünkön akkor hetente egyszer, kétszer hoztunk be gyermekeket. Az első éven nem igazán volt támogatásunk, amivel heti 5 napba tudtunk volna működni, de az Úristen kirendelte, hogy a következő évtől már heti 5 napot tudtunk bevállalni, és környező falvakban élő olyan családok gyermekei jönnek ide, akik valamilyen szinten sérülést hordoznak születésiktől fogva. Tudásunk szerint megpróbáljuk fejleszteni. Az elmúlt 14 év alatt volt logopédusunk, volt masszőrünk, vannak munkatársaink, akik képzéseken vesznek részt, és természetesen vannak olyan gyermekek, akiknek nem igazán tudunk segíteni a fejlődésbe. Van olyan, akit szinten tartásba esetleg, vagy csak tehermentesíteni tudjuk a családot azzal, hogy gyermek a fiatal, itt lehet azon a napon.
7: 10 мільйонів форентів допомоги отримав денний центр для людей з інвалідністю «Ейлім» у селі Гетен від Угорської реформатської служби допомоги. Благодійну допомогу передали напередодні. Кошти спрямують на підтримку роботи закладу.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma kö-

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivianos Totva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio, v dorohu.

legjobb dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Értékek, amelyekre kapcsolatainkat építhetjük. Őszinteség. Ha kapcsolatokat szeretnénk építeni, fenntartani, elengedhetetlen, hogy teljesen őszinték legyünk. A baj ott kezdődik, hogy sokan magukhoz sem képesek őszinték lenni. Aztán túl sokat, vagy túl keveset várnak egy-egy kapcsolattól. Nem őszinték abban sem, sem magukhoz, sem az érintetthez, hogy belássák, mikor merült ki végleg a barátság, mikor sekélyesedett el teljesen a munkatársi kapcsolat. Őszinteség. Ennek kellene minden kapcsolat mozgatórugójának lenni. Talán közhelyszerű megállapítás, de mégis igaz. A környezetünkben lévő kapcsolatok jó része azért nem működik, mert nem vagyunk egymással eléggé őszinték. Vagy remek pozitív és negatív meglátások ellenére nem azzal az illetővel vagyunk őszinték, akire mindez vonatkozna, tartozna, és ezen keresztül érdemi hatást gyakorolhatna. Az őszinteség művészetét persze tanulni kell. Nem igazán célra vezető, ha valaki a másikra való tekintet nélkül bántó módon mindent azonnal kimond, mondván, ami a szívemen, a számon. Ez ugyanolyan rossz szokás és megoldás, mint a dolgok elhallgatása vagy a kétszínűség. Az őszinteséget tehát lehet tanulni, sőt szükséges ebben továbbfejlődni. Ez mindannyiunk számára legyen most jó hír. Mert az általános tapasztalat az, hogy lehet bár nagyon sok jó kapcsolatunk, de igazán életképesnek csak az őszinteségre alapulók bizonyulnak a mindennapokban.
0: A mai Útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почути послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
4: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: vicces.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Felhívás. Oholosinja.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099 430 93 71. З

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosta 2. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Üdvözlök mindenkit a Zenesávban, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Itt a hely, ahol a friss popslágerek és a világ legizgalmasabb előadói találkoznak. Indulunk! Сегодня программе музычный трек «Миссия Дез» встречаются свежие поп-хиты та наяскравящие артисты свету. Вырушаемо. The Weeknd, Blinding Lights.

És most a modern klasszikus után egy magyar premier. Két erős hang, egy friss dal, ami a kapcsolatokról és az érzelmekről szól. Geszti Péter, Péterfi Bori, csak te meg én.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я настолько.
1: И один FM. Классное радио. В дорогу.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádió.

Az elkövetkezőben is egy üveghegymesét hallhattok. Fogadjátok szeretettel! Szolfikánics Teodor, a mágikus ecset. Egyszer volt, hol nem volt, valahol nagyon-nagyon messze, egy szép, színes lakónegyedben. Boldogan éldegélt három szén, a sárga, a kék és a piros. Mivel ők voltak a főszínek, nagyon büszkén és gőgösen viselkedtek. Nem tudtak, nem is voltak hajlandóak társalogni másokkal és barátsággal elfogadni más színeket. Még a piros szín sem, annak ellenére, hogy volt egy unokatestvére, a rózsaszín. Nem laktak távol egymástól, nem beszélgettek, nem is látogatták meg egymást soha. Épp ezért nem volt tudomásuk a körülöttük zajló eseményekről sem. A közelgő bál híre sem jutott el hozzájuk. Nem érdekelt őket az a tény sem, hogyha kibékülnek egymással, a világ már is pompás színekben tündökölhet. Tarthatatlan volt a helyzet. Egyedül ecset lett volna képes arra, hogy változást hozzon. Elindult hát, és segítőtársat keresett. Mindeközben minden szín magányosan töltötte napjait a saját otthonában, és csak a házi munkával foglalkoztak. Biztosan kíváncsiak vagytok arra, hogyan lehetséges ez. Képzeljétek, a kék szín saját otthonában mindent kék színre festett át nap, mint nap. Ő ebben a színkörnyezetben szokta meg az életet. Ugyanígy tett a többi szín is, önzően, csak saját magával foglalkozott. Ecset segítségért fordult vízcsepphez. Tanácsot kért tőle abban, hogyan próbálja felkelteni a színek érdeklődését, hogyan hívja el őket a bálba. Vízcsepp tudta, hogy a színek nagyon gőgösek, ugyanakkor nagyon fontosnak tartják a családi szín megőrző hagyományokat. Így beleegyezett, hogy Ecset segítőtársa lesz. Ecset és Vízcsepp elindult hát, hogy megvalósítsa a tervét. Legelőször rózsaszint látogatták meg, aki meghívta őket egy csésze teára, de kérte, hogy legyenek udvariasak és figyelmesek. Amikor Ecset és Vízcsepp körbenézett, erősen meglepődtek azon, hogy minden rózsaszínű volt. A babák, a játékok, az asztal, a függöny. Rózsaszín sokat mesélt a vendégeknek rokonairól, hasznos tanácsokat adva arról, hogy békítsék ki a rokonokat, és hívják el őket a bálba. Búcsú ajándékként egy rózsaszín csészével lepte meg a vendégeit. Ecset és Vízcsepp azt is megtudta, hogy mielőtt vendégségbe mennek a különböző színekhez, Ecsetnek tiszta vízben kell megmosni a lábacskáját, amivel egyben a tiszteletét fejezi ki vendéglátóival szemben. A pompás terv sikerült. Ecset és Vízcsepp kibékítette a színeket. Így este mindhárom alapszín megjelent a bálban. És a fehér rajzlapon mindannyian együtt keringőztek. A legmerészebb szín közülük a kék volt. Mikor kezet nyújtott rózsaszínnek, egy új színárnyalat született meg. A lila. Amikor a kék árnyalat a sárgával találkozott, megjelent a salátazöld és a zöld szín. Miután pedig sárga és piros táncoltak együtt, megszületett a narancssárga szín. Egymás után történtek meg a váratlan csodák, minden páros tánc alkalmával új színárnyalatok jöttek létre a hideg téli színektől egészen a meleg nyári színekig. Jelenleg mindannyian boldogan, békességben érdekelnek egy hatalmas többszintes házban, amelyben mindegyik színnek van egy saját lakása. Ez a lakás pedig a családi hagyományok szerint van befestve. Ecsetet pedig mindenki mágusnak nevezi, hiszen nélküle és Vízcsepp nélkül nem jött volna létre a bál. Nem találkozott volna egymással a piros, a sárga és a kék szín. Nekünk pedig nem lett volna lehetőségünk megismerkedni a salátazöld, a smaragd, a barna, a lila és más színek pompás árnyalataival. Ecset barátunk beköltözött a színek házába, ahol szívesen látják és becsülik tiszta és ápolt jelleméért. Amikor beköszönt az este, és elérkezik a lefekvés ideje, Ecset barátunk alaposan megmosakszik és szárazra törli minden végtagját. Vele együtt tér nyugovóra az egész társaság, hogy másnap frissen és kipihenten ébredjenek.

Szulfikánics Teodor, Bereg Rákosról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat! Rózsás csókokat!

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Adamczyk Katalin, a legszebb kívánság. Régóta vágytam egy saját színes halakkal teli akváriumra. Madarat lehetett volna velem fogatni, amikor Csilla, anyukám nővére, meglepett két parányi aranyhalacskával és két darab, még ezeknél is kisebb, kékszínű ficánkolóval. Csak úgy hozta őket, egy vízzel teli nejlonszatyorban. Aztán, mikor apró, rózsaszínű kavicsokat raktunk a talpas pohár aljába, egyszerűen átöntötte bele a vizet halastól együtt. Akváriumot ugyanis nem kaptam, mert úgy gondolta, megteszi az a hatalmas üvegpohár, amit anyukám kapott névnapjára a barátnőjétől sok évvel ezelőtt. Csak állott vízben lehetnek, és itt van az eledel. Ebből naponta csak egy csipetnyit kaphatnak, ami a két ujjacskát közé elfér, különben elpusztulnak. Ha pedig becsületesen gondjukat viseled, karácsonyra talán kapsz egy nagy, igazi akváriumot, és veszünk melléjük még több halat. Ígérem, jó kezekben lesznek! Vágtam rá, katonásan kihúzva magam, hiszen olyan csodásak! Aznap sokáig nézegettem, hogy úszkálnak körbe-körbe az üvegpohárban. Minden reggel, amikor felkeltem, első dolgom volt megetetni őket. Így történt aznap is, amikor megtörtént a csoda. Felkeltem is, amíg anyukám kiment a konyhába, hogy elkészítse a reggelimet, én leszálltam az ágyról és a pohárhoz rohantam. Ilyenkor mindig izgultam is egy kicsit, hogy mind a négyen épségben legyenek, mert gyakran előfordult, hogy egy csipet helyett kettőt vagy hármat adtam nekik a haltápból, hiszen olyan éhesnek tűntek. Szerencsére mindegyikük vidáman úszkált, úgyhogy kinyitottam a hal eledeles dobozt, kivettem belőle egy adagot, jól elmorzsoltam az ujjaim között, hogy nehogy a torkukra akadjon a nagy falat, és a víz tetejére szórtam. Ám ekkor hirtelen megszólalt az egyik. Szia, Bogica! Azt hittem, anya szólít, de mikor körbenéztem, senki nem volt a szobában. Talán még félig alszom, dörzsöltem meg a szemeimet, és már indultam is, hogy visszabújjak az ágyba, amikor a kisebbik aranyhal újra szólított.
1: Kislány, nem Boginak hívnak?
0: De igen, hebegtem rémülten. Ha azért akarsz letolni, mert ha a rudacskát kértem reggelire, akkor elnézést kérek. Anyukám mondta, hogy egy ember egészséges, és a benne lévő omega-3 fejleszti az agyamat. Na meg olyan fincsi.
1: Jogi, egyet csak. Mert tényleg roppant egészséges. És különben sem belőlünk készítik. Minket a szépségünkért szeretnek. Meg a kívánságokért.
0: Kívánságok?
1: Mi az, anyukád csak a vitaminokról beszél neked? Mesélni nem szokott?
0: Szokott, de azt hittem, hogy az csak mese. Tényleg teljesíted a kívánságomat?
1: Szám szerint 3-at.
0: Helyesbített a hal. Hogy eddig nem beszéltél? Mindegyikőtök varázsló? Mindenki kívánhat? Ostromoztam a kérdésekkel.
1: Ácsi, anyukád mindjárt jön a reggeliddel, nincs idő a kérdezősködésre. Mondd a kívánságokat, de vigyázz, ha valakinek beszélsz erről az esetről, eltűnik minden, amit kívántál.
0: Várj csak, hirtelen nem is tudom, mit kívánjak. Annyi vágyam lenne,

0: Egész nap törtem a fejem. Egyrészt azon, hogy mindez tényleg megtörtént-e, vagy csupán álom. Másrészt pedig szerettem volna a két kívánságot a lehető legjobb dolgokra beváltani. Az ember azt hinné, hogy egy magamfajta gyereknek ez nem okozhat gondot, hiszen minden nap találok ki kívánságokat, amivel aztán a családom fülét rághatom. De ez most más. Körbenéztem a szobámban, és azzal szembesültem, hogy a legtöbb játék, amire vágytam, már ott sorakozik. A legtöbbel már régóta nem is játszottam. Játékot amúgy is vehetnek a rokonok. Hozhat a Mikulás. Nem, most valami igazán nagyot kell kívánom, olyat, ami nem megvehető. Megvan. Egy szuper képesség. De melyik? Repülni lenne jó, vagy a láthatatlanság? De hová is repülnék? Az óvodába? Az ilyesmivel nem lehet hencegni, akkor meg mégis mire jó? A láthatatlanság meg, hiszen szeretem, ha mindenki csak rám figyel. Mire észbe kaptam, besötétedett, és hiába szerettem volna fennmaradni, amíg ki nem találom, mit kérjek. Egyszer csak elnyomott az álom, és reggel ugyanúgy ébredtem, csalódottan és kívánság nélkül. Ez persze a halat egyáltalán nem hatotta meg, így az etetésnél odaveszett még egy kívánság. Ki kell találnom valamit? Kétségbe estem, mert elkótyavetyéltem két kívánságot. Igazságtalanságnak éreztem a hal részéről, hiszen gyerek vagyok. Nem rakhatnak egy óvodás vállára ilyen felelősséget? Hát persze, anya, hiszen ő mindenre tudja a választ. Mivel nem árulhattam el a titkot, furfangosan próbáltam őt kikérdezni. Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az, anya? Új autó? Vagy egy nagyobb ház? Tudom, biztosan egy hatalmas palotát kívánnál. Kezdtem.
1: Egyiket sem. Ez az autó pontosan megfelel. Egy luxus jármű szervizelése, vagyonokba kerül.
0: A palota meg?
1: Ugyan, kitakarítaná azt a rengeteg szobát. Időm sem maradna veled játszani. Jó nekünk így, ahogy vagyunk, nem?
0: Hát igen, de ha muszáj lenne, vagy ha jönne mondjuk egy aranyhal, akkor azért csak kérnél valamit, nem? Mi a legeslegnagyobb vágyad?
1: Azt már megkaptam.
0: Téged. Azzal homlokon csókolt, és kihozta a kabátomat.
1: Hová megyünk?
0: Kérdeztem kedvetlenül, mert úgy éreztem, hiába való volt anyát faggatni, semmivel sem kerültem közelebb a válaszhoz.
1: A boltba. Elfogyott a sajt. És ma pizzát sütünk. Emlékszel?
0: Menjünk. Válaszoltam egykedvűen, mert már szinte feladtam a reményt, hogy holnap reggelig kitalálok valamit, ami megmenteni azt az egyetlen kívánságot, ami maradt. Miután a kosarunkba pakoltunk mindent, amire szükségünk volt, a pénztárhoz siettünk. A pulton üvegdoboz állt. Rajta írás, meg egy mosolygós kislány képe, aki alig kisebb nálam. Mi van ráírva, anya?
1: Annácska, SMA, válaszolta anya, és a visszajáró után még a tárcájában lévő pénzt is beletömte a dobozba.
0: Mi az az SMA-m? A pénz nem játék, azért nektek keményen meg kell dolgoznotok, nem? Akkor miért adod neki? Ebből nekem is sok mindent vehetnél, tudod?
1: Féltékeny lettem, és irigy. Az SMA azt jelenti, hogy a kislány nagyon beteg, és segíteni kell, hogy megkapjon egy drága gyógyszert.
0: Miért nem veszi meg neki az anyukája? Ha én kerülnék bajba, ő is segítene?
1: Nem tudom.
0: Akkor te miért adsz?
1: A jótettnek nem az a lényege, hogy visszakapjuk-e.
0: Gyógyulj meg, kislány!
1: Mormolt, amikor az utolsó bankjegyet préselte be a keskeny nyíláson. Hazaúton nagyon morcos voltam, nem is szóltam anyához. Otthon aztán munkához láttunk, ő dagasztott, én raktam a szószt, a feltétet, és mire kisült a pizza, a dühöm köddé vált. Megfeledkeztem az aranyhalról, a kívánságról, és önfeledten játszottam egész este anyukámmal.

0: Remélem, ma végre kívánsz is valamit.
1: Üdvözölt a hal.
0: Igen, kívánok! Gyógyuljon meg Annácska!
1: Kiáltottam, és közben arra gondoltam, ha elmondhatnám anyának ezt az egészet, nagyon büszke lenne rám. Adamczyk Katalin Csomáról küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

Felhívtalak azért, hogy nékem élj. Engem köves, a szégyen ér is téged. Én küldelek, vigyázok rád, ne félj. Elhívtalak fáradtakat vezetni, hogy általad is én legyek a fő.

hívtalak, hogy szabad légy magadtól, hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremheted.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Jodin FM.